A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együtt működni. Sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mind aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert darázsrajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszapták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. S ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipítozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.
0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a béka és a holló. Egy béka fürdőzött a tópartján, a tavaszi napsugarakban. Csak nemrég érkezett meg a tavaszi napsütéses idő a hegyek közé, a béka pedig ki akarta élvezni minden egyes percét. Ahogy a béka, úgy más állatok is felkeltek téli álmukból, előbújtak odójaikból, és most mind együtt játszadoztak a tópartján. Már a költöző madarak is megérkeztek a telelésből, és most vígan csipkedték egymást a tóvizében. Miközben a béka a sziklán napozott, olyan jól érezte magát, észre sem vette, hogy elbóbiskolt. Ám annál szemfülesebb volt a közeli fán trónoló holló. Egy óvatlan pillanatban alászállt, s felkapta csőrével a békát. A béka nagyon megrémült, mikor felébredt, s látta, hogy foglyul ejtették, de akkor már magasan repültek, nem volt merre menekülnie. Végül a holló egy ház tetejét választotta ebédje elfogyasztásához. Pár perc múlva le is szálltak a náttetőre. A holló már éppen nekilátott volna az étkezésnek, ám akkor a béka gondolt egyet, s hangosan felnevetett. Mégis mi olyan vicces, béka úr? Kérdezte a holló. Á, csak az édesapám pont ennek a háztetőnek a nátszálai között vészelte át a telet. Ha meglát minket, mérgében biztos ellátja a bajod. A holló nem akart újat húzni egy mérges békával, gondolta, inkább máshol fogyasztja el a finom békahúst. Fogta hát, s átröppent a túloldalra. Ott egy eres csatorna szélén pihent meg. Ám a béka megint kuncogni kezdett. És most min nevetsz? Kérdezte bosszúsan a holló. Éppen itt lakik a nagybátyám, aki bármilyen állatnak neki megy, ha látja, hogy veszélyben van ő vagy a családja, mondta jókedvűen a béka. A hollónak se kellett több, újra csőrébe kapta a békát, s elrepült a háztetőről. A levegőből egy kutat pillantott meg. Gondolta, ott már igazán békésen ehet. Leszállt a kút szélére, és már éppen nekilátott volna a béka evésnek, de a varangyos félbeszakította. Ezzel a csőrrel akarsz te engem megkóstolni? Mégis, mi a baja az én csőrömnek? Hisz nincsen semmi éle. Ha már a gyomrodban kell végeznem, legalább gyorsan egyél meg, de ilyen életlen csőrrel ez nem fog menni. Nézd csak azt a követ, mutatott a távolban egy kőre a béka. Azzal kiválóan megélesítheted. A holló mindjárt oda is repült a kőhöz, s elkezdte élesíteni vele a csőrét. Ám ahogy elfordult a kúttól, a béka fogta magát, s beleugrott a kút vizébe. Nagyot placcsant, de a holló nem vette észre, éppen a saját hiúságával volt elfoglalva. Mikor aztán befejezte a holló a tollászkodást, visszarepült a kúthoz. De hiába nézett körbe, a békát nem látta sehol. Gondolta, hogy a kút mélyén lehet, hát lekiáltott neki. Kedves béka úr, feljönne a kút mélyéről, hogy befalhassam? Most már igazán éles a csőröm. Bár csak ki tudnék mászni, kedves hollóasszonyság, gúnyolódott a béka, majd folytatta. De sajnos túl magas a kút fala. Gyere le, te értem! Majd nevetve elmerült a vízbe. A holló pedig rájött, hogy csúnyán átverte a béka, s bosszankodva elrepült új falat után kutatva.

0: Panni.
1: Szárval is van.
0: Lyukas Jancsi.
1: Szerkes Miska.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes új csengővel a nyakában. Kiabált izgatottan.
4: Marikának van csengője, nekem miért nincs?
3: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
4: De nekem is kell csengő, mama, én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt,
3: rimánkodott Giduci.
4: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika.
3: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
4: Vedd le ezt a nyakamból, hol?
3: Hüppögött.
4: Nem kell. Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
3: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
4: Nem kell, nem kell,
3: zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
4: Lesz csengőm,
3: dicsekedett.
4: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból.
5: Akkor majd cserélünk,
3: mondta Barika.
5: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
3: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
5: Ott annyi a csalán.
4: De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
3: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
4: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
3: mondta Giduci.
4: Elébe megyek.
3: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt. Hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne? Mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és egy nagyon vicces verssel készültem nektek, amit most fel is szeretnék olvasni. Romhányi József, a bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ejde bánt, sopánkolott az elefánt, hogy sajnálok szegényke, büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
3: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
2: Marasztalta a városi kisegér.
3: Annyi finomság van még itt.
2: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
3: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Hamupipőke. Volt egyszer egy gazdag kereskedő, aki nagy boldogságban élt feleségével és egy szemlányával. Ám az asszony egy napon hirtelen megbetegedett, és halálos ágyán megígértette lányával, hogy mindig jóságos és szelíd lesz. Így nem esett bántódása. Volt nagy szomorúság, mikor az asszony eltávozott. Azonban a kereskedő nem akarta anya nélkül hagyni lányát, és nem sokára megházasodott. Oda költözött a mostoha, és annak két leánya. De bizony nem szívlelte egyik sem a kereskedő jóságos leányát. Szépek voltak a mostohák is, de velejéig gonoszak. Mindig gúnyolódtak és gonoszkodtak szegény lánykával. Végül már a szobából is kikergették, s a konyhában kellett laknia. Amíg a két testvér egész nap csak illegette magát, és új ruhákról áradozott, addig szegény lány főzött, mosott, takarított. Hamupipőkének csúfolták, mivel a hamuban kellett aludnia, és ezért mindig piszkos volt szegény árva. Egyszer a kereskedő messzi vásárba készült, s megkérdezte a lányoktól, mit hozzon nekik ajándékba.
1: Szép ruhákat, ékszereket,
0: mondták a lányok. Ám Hamupipőke csak annyit kért.
2: Kedves édesapám, én csak annyit kérek, ha az erdőben egy faág meglegyinti a kalapját, azt hozza el nékem.
0: Mostoha testvérei nevettek a szerénységén. Hamupipőke a kapott ágat édesanyja sírjánál elültette, könnyeivel öntözte, és csodák csodájára egy hét alatt gyönyörű fa kerekedett belőle. Az ágak között pedig egy fehér galambocska lakott, aki teljesítette a lány minden kívánságát. Egyszer a király háromnapos bált rendezett, ahová országa összes szépséges leányzóját meghívta, hogy fia feleséget választhasson közülük. Izgatottak voltak ám a mostohák, egész nap csak a tükör előtt szépítkeztek. Hamupipőke is ment volna a bálba, de mostohája ráparancsolt.
3: Csak akkor jöhetsz, ha ezt a zsák lencsét kiválogatod a hamuból!
0: A lány pityeregve hívta a madárkát, aki társaival egy szempillantás alatt szétválogatta a lencsét. De a mostoha ismét talált kifogást.
3: De hát nincs is szép ruhád, amiben jöhetnél.
0: És ezzel ott is hagyták a lányt. Hamupipőke anyja sírjához ment, majd megrázta a diófát. Hújjon nekem aranyruha, cipő, szépen kérlek én, Hamupipő. S már estek is le az ágak közül a szebbnél szebb ékszerek, az aranyruha és a cipő. Gyorsan felöltötte magára őket, és elsietett a bálba. Mikor belépett a palotába, minden szem rászegeződött. A királyfi is észrevette vakító szépségét, fel is kérte táncolni, és egész este el sem engedte, annyira elbűvölte őt. De akárhogy is kérlelte, a lány nem árult el a nevét. Na de majd megtudom én, mikor hazakísérem, gondolta magában a királyfi. Ám amikor a kereskedő házához értek, Hamupipőke gyorsan besurrant, és elbújt a kertben. A királyfi hiába kereste, hiába kérdezgette az édesapját, sehol sem találták a szépséges lányt. Másnap este ismét bált szerveztek, és a mostohák most sem kívánták Hamupipőkét magukkal vinni, így az a diófához fordult segítségért. Gyönyörű ruhát kapott újfent, hozzáillő cipőcskével és ékszerekkel. A napra lehetett nézni, de rá nem. Olyan szépséges volt. A palotában a herceg egész este el sem engedte a kezét. Csak vele táncolt ismét. Ám Hamupipőke a nevét most sem árulta el, és amikor hazakísérte a királyfi, a lány újra eltűnt a kert bokrai között. No, de megelégelte a királyfi, hogy túljárnak az eszén.
2: Gondolt egyet, és a bál harmadik napján megkérte a szolgáit.
3: Ha minden vendég megérkezett, kenjétek be a palota lépcsőjét szurokkal.
2: A harmadik napon Hamupipőke újra elment a királyi bálba, a királyfi pedig el sem engedte, csak őt táncoltatta. De amikor az óra éjfélt ütött, a lány eltűnt. Ám mikor sietve távozott, hála a királyfi leleményességének, a lépcsőre öntött szurokba beleragadt fél pár cipellője. Másnap a herceg a cipőcskével járta a vidéket, hogy megtalálja szíve választottját. Akire illik a cipellő, az lesz az én királynőm, mondogatta magában. Végül az utolsó házhoz, a kereskedő házához ért. Volt nagy öröm, mikor meglátták a királyfit. A mostoha testvérek már el is képzelték magukat hercegnőként. Ám akkor elővette a cipőcskét a herceg, hogy megpróbálják a lányok. Dúltak, fújtak mérkükben, mivel akárhogy is erőlködtek, egyikük lábára sem illett. A királyfi szomorúan kérdezgette. Nincs még egy lánya kegyednek. Ekkor belépett Hamupipőke, arcát, kezét megmosta, s habár ruhája piszkos és rongyos volt, szépsége elvakított mindenkit. Felpróbálta a cipellőt, mely könnyedén csúszott fel lábacskájára. Testvére és mostohája majd megpukkadtak az irigységtől, de ők, ügyet sem vetve rájuk, elvágtattak a királyfi fehér lován. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: a Palack Bazár Cellem. Élt egyszer egy szegény, özvegy favágó egy szemfiával az erdő mellett. Derék ember volt az öreg, éjt nappal látéve dolgozott, hogy fiának jobb sors jusson. Egy nap aztán így szólt hozzá.
1: Itt van minden vagyonom. Menj a városba, s tanulj ki valami igazi mesterséget.
0: Átnyújtott neki egy szütyő aranyat, a fiú megköszönte apja összes fáradtságát, s nyakába vette a lábát. A városban beiratkozott egy iskolába. Tanult is becsülettel rendesen, de aztán elfogyott a pénze. Nem tudta, mit évő legyen, hát hazatért édesapjához. Ám a szegény favágó nem tudott segíteni rajta. Így a fiú végül úgy döntött, beáll apja mellé favágónak. Kölcsön kérték a szomszéd fejszéjét, s másnap az erdőt már be is vették. Már pirkadattól munkához láttak, hát délre el is fáradtak. Megebédeltek, majd az öreg leheveredett. De a fiú nem bírt nyugodni, és elindult az erdő sűrűjébe kalandot keresni. Barangolás közben egy óriási tölgyfához ért, és egyszer csak furcsa neszre lett figyelmes.
2: Engedj ki! Engedj ki! Suttogta valaki.
0: Kereste a fiú a hang gazdáját, de bizony a fa körül senkit sem talált. A suttogás közben folytatódott. Segítenék, csak mondd meg, hol kereselek, kérte a fiú.
2: Itt len, a levelek alatt, a gyökerek közt,
0: érkezett a válasz. A fiú pedig addig kutakodott, míg egy üveget talált. Nézegette, ugyan mi lehet benne. Végül megfogta a dugót, kihúzta az üvegből, hirtelen valami furcsa szerzet repült ki belőle.
2: Egy szellem volt az, mely akkorára nőtt meg, mint egy szikla.
3: Most aztán bosszút állok, amiért bezártak. Menekülnöd felesleges, egy perc és megeszlek, rivalt rá a fiúra a szellem.
0: Engem? Ugyan miért? Hisz én csak most botlottam beléd, védekezett az ifjú.
3: Valakinek lakolnia kell, és éppen te vagy a közelemben, válaszolta a szellem.
0: Látta a favágó fia, hogy a szellem hajthatatlan, hát gyorsan ki kellett valamit találnia, hogy életét megtartsa. Előbb bizonyítsd be, hogy valóban te voltál, ki a palack mélyéről suttogott, mondta az eszes fiú. Ha vissza tudsz mászni, hiszek neked, és nyugodtan széttéphetsz. A gyanútlan szellem pedig állta a próbát, összezsugorodott, s visszagyömöszölte magát az üvegbe. A fiú pedig beledugta a dugót, s nevetve eldobta a palackot.
1: Várj!
0: Kiáltott utána a pórul járt szellem.
1: Belátom, nem voltam igazságos az imént. Nem bántalak, csak engedj ki, s ígérem, megjutalmazlak.
0: Hogy is ne? Még a végén ízekre szedsz, vágta rá a fiú. De a kíváncsiság nem hagyta nyugodni a favágó fiát.
2: Lehet, hogy igazat mond, s kisebb vagyon üti a markom, gondolta.
0: S már kezébe is vette a palackot, s kihúzta ismét a dugót. Egy perc se telt el, s a szellem már ott lebegett előtte teljes valójában.
4: Fogd ezt a rongyot, nyújtotta neki oda. Ez majd megoldja minden.

0: Megköszönte hát az ifjú a varázsrongyot, a szellem pedig tavaszált egy pillanat alatt. A fiú visszaindult apjához. Észre sem vette, de a nap már bőven délután járhatott. Ne haragudj, édesapám, behozom a lemaradást, kért bocsánatot a fiú, mikor megérkezett. Mikor ki akarta dönteni az első fát, a könnyű ezüst nem bírta a kemény kérget, s kicsorbult egy-kettőre. Micsoda ócska szerszám, kiáltott fel. De az édesapja igazán megijedt.
1: Ugyan miből fizetem ki ezt a szomszéd legénynek?
0: Ne búsulj, édesapám, majd kifizetem én a fejsze árát. Mivel a fiúnak nem volt már mivel fát vágnia, s a nap is lenyugvóban volt, elindultak hazafelé. Miközben mendegéltek, a favágó így szólt.
1: Menj el a faluba! Próbálj meg azért túladni ezen a csorba fejszén!
0: A fiú pedig másnap bement a faluba, de az ócskás helyett az ötvöshöz ment, s eladta neki az ezüst fejszét. Annyi tallért kapott érte, hogy az ötvös alig bírta kifizetni. Átment utána a szomszédhoz, akitől a fejszét kapta, kifizette az árát, meg még egyszer annyit. Örültek a szegény szomszédék. Talán még sosem láttak ennyi pénzt. Ezután hazament az édesapjához, elmesélt neki mindent, és ott hagyott neki annyi tallért, amiből vígan elélhet. Ő maga pedig visszaköltözött a városba. Befejezte az iskolát, s a város legjobb orvosa lett. A rongyot pedig többet nem vette elő. Egy vitrínben őrizgette. És mikor eszébe jutott, mindig elmosolyodott, hogy segítette meg őt a rongy.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Hát, ha tél lesz, hová mész?
1: Van lyukam, belé bújok.
0: Hát, ha lyukat béforik?
1: Van kapám, kikapálom.
0: Hát, ha kapád eltörik?
1: Van emberem, megcsinálja.
0: Hát, ha meghal az embered?
1: Van szám, siratom.
0: Hát, ha szed el hasad?
1: Van tőm, megvarom.
0: Hát, ha a tűd eltörik?
1: Ennyi, ne búsíts!
2: Csukás Meserádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Zzzz. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki. Azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Zzz, mindegy az, én már nem vagyok álmos. Peregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kejhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső verte, s akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolyacsárdába. Az ibolyacsárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
4: Kalács, kalács, kalács!
3: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöpp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Azám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm az alma. Így akkor most énekeljünk erről egyet.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Sebők Éva, gyümölcs. Nyár volt, és a nyár tele van gyümölccsel. Jól lehet lakni az édes ízekkel, szagokkal. Gyuszi nagyon szereti a cseresznyét, de talán még annál is jobban a fanyar, szomjoltó, fürtös medgyet. Jaj, meg a sárga barackot, azt a nagy húsost, meg a későbbieket is, a kövér, csorgós vadkörtét, óriás szemű szőlőt, ropogós almát. Hát még a hámlóhéjú rózsaszín ezer jószagú őszi barackot, meg a kékzöld duzzadó szilvát. Sokszor hallja Gyuszi azt is, hogy almafa, azt is, hogy körtefa, vagy szilvafa, meg barackfa, meg minden, meg azt is, hogy gyümölcsfa. Gyuszi azt is megtudja, mi az, hogy gyümölcs. Hát a körte, alma, medgy, és mind a többi együtt az a gyümölcs. De akkor a gyümölcsfán minden megterem együtt. Ó, milyen lehet a gyümölcsfa! És Gyuszi lerajzolja a gyümölcsfát. Nagy lombos ágain össze-vissza piroslott, kéklet, sárgálott, himbálózott és ringott a mindenféle gyümölcsök incsiklandó sokasága. Alma, körte, szilva, őszi barack. Épp oly szép békességben megfértek itt a fán, akár a nagy, kerek, üveggyümölcsös tálon. Ha nagy leszek, sok gyümölcsfát ültetek a kertembe, mondta, és mindenki komolyan bólogatott rá, mert ebben nem volt semmi hihetetlen. Azt persze senki nem tudta, hogy Gyuszi olyan kertet akar csinálni, amilyen sehol nem létezik.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
3: Áll a baba, édesanyja tanítgatja. Áll a baba, édesapa tanítgatja.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Na, felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás. Fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban. Úgyni.
5: Emeld a kezed.
4: Hoppá, már bólogató. Köntés lesz. Nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De kis

0: teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
3: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
4: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem, tettem.
3: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, felesen volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám, ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, és szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
4: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet. De csak sohincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeriben megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
3: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
5: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
3: Azok paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
6: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
3: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
6: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
3: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
6: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei haza kerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
5: jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
6: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
5: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején.
6: Az egy ugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
5: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak.
6: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
5: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
6: Ugyan honnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
5: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
6: Jobban láttam azt én, mondotta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
5: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
6: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
5: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Csukás Mese Rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
7: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi szak.

hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét,

más, mint a gitár. Őt is tapsoljuk meg. Hűha, itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom. Nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, ugye értek csak? Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy dob.

0: pedig énekel, és játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit faktogjuk.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig.
2: Inkoz, sziasztok! Tudjátok, hogy honnan jön az ivóvíz?
1: Igen, a csapból, de mégis hogyan kerül oda?
2: Már mindenki természetesnek veszi, hogy csak meg kell nyitni a csapot, és puf, már folyik is a víz.
1: Igen, pedig ehhez különféle rendszerek, hálózatok kellenek, de ne szaladjunk ennyire előre. Hogyan állíthatunk elő ivóvizet?
2: Hát vannak természetes vízkészleteink.
1: Ilyen például a Duna, ahonnan parti szűrésű kutakból jön a víz.
2: Parti!
1: Jó, nem olyan parti.
2: Ja, jó, nem. A Duna mellett a parton vannak kutak, amiben kavicsok találhatóak. A Dunából a víz ezekbe a kutakba belefolyik, és az itt lévő kavicsréteg ezt a vizet már természetes úton megtisztítja.
1: Utána pedig bekerül az ivóvíz tisztító telepre, ahonnan már kristálytisztán tovább küldik az emberek házába.
2: Hát ez jó hosszú szó. Ivóvíz tisztító telep. Milyen jó, hogy ilyen sok természetes vízkészletünk van.
1: Ugye? Viszont ezért vigyáznunk is kell rá, nem szabad csak úgy pazarolni.
2: Nem. Vigyázni kell rá, mert a víz érték. Jusson eszetekbe nem csak ma, hanem minden nap.
1: Bizonyám. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért ijeszgeted kis pajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. Tehát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica.
1: Kurutj, kurutj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek.
0: Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket.
1: Viszontlátásra, kurutyolta a zöld béka gyerek meghatottan,
0: és a két kis Katica bogár útnak indult. Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ijedt meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni. Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű Csigabiga.
2: Azám, mert nem néztek sohasem a földre.
0: Ó, kedves Csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica.
2: Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a Csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek.
0: Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek.
2: A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család.
0: Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett. Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam.
1: Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek.
0: Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét.
1: Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját.
0: Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére. Volt nagy öröm végság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam. Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában. Zsuzsikáról álmodik? Vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

0: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három igen jó, korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, agójától félek. Egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a dóka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfi nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is!
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantul szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, Így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csomogtak nagy sugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A

Ország ez, kiáltotta végül elkeseredetten, ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt Dutyiba! Iziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét Dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a Dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaszőr butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek egy verset. Kormos István, almafa. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány elaluszik alatta. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány mit álmodhat alatta?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki.
5: Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki. Mutatok valamit.
4: Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi.
5: A konyhába!
4: Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött.

0: Ment-ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
1: A legyet nem hívtam!
0: Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró.
1: Névnapomra kaptam,
0: mondta Mirmur.
1: A tisztelőimtől.
0: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszínhab állt, és elkezdett torkoskodni.
1: Azonnal hagyd abba!
0: Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki.
1: Na hát ez a légy,
0: mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
1: Gyere gyorsan!
0: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijetten a kis csacsi.
1: Utazunk!
0: Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
1: Semmit se félj,
0: mondta.
1: Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
0: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
3: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeld, mi történt.
5: Na?
4: Hétvégén megkóstoltam az év fagyiját, tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
5: Ritka, mint a fehér holló.
4: Igen, ritka. De miért pont a fehér holló?
5: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
6: Ez a gyerekek rádiója.
3: Rádió egyfejűeknek.
6: Ne csúfold a pulykát, mert ha mérges lesz, könnyen a fenekedbe csíphet. Ilyenkor próbálj meg elszaladni. Ha nem vagy elég gyors, akkor mondd neki, hogy olé, hát ha táncra perdül.

mint a páva. Szebb a tolla, szebb a lába. Rőt tokája, szebben lebben, ne kételkedj sose ebben.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember, és azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, A mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylány, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük, a legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király: állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
0: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápai Erika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska, aranytaréj Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból, ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacag hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta: Kukuriku! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legecske, a kisbéka, a sünike meg kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Helyben járunk? Jó. Szép lassan hajolj előre, óvatosan. Lóg a fejed, lóg a karod és a lába.

0: nagyon egyszerű. Jó, és most nincs helybenjárás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kélek, amikor táncolsz, minden
0: szépen szállod. Bírod még? Hát persze!

Bokás! Lassan hajolj előre! Fogd meg a bokát!

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla.
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Sziasztok, Kati vagyok. Ma este Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy?
2: Kerek 100.
1: És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek, a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színaranyjal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a fő urak, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagy urak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagy urak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt. Jó éjszakát!

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én pedig Máté.
2: Szia, Máté. Rajzolunk?
3: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
2: Igen.
3: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
2: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
3: Igen, igen, gondolhatsz te.
2: Jó, akkor gondoltam.
3: Már is?
2: Igen.
3: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
2: Hát, ma én így keltem.
3: Jó. Akkor... Élőlény?
2: Nem.
3: Növény?
2: Nem.
3: Bútor?
2: Nem.
3: Állat?
2: Nem.
3: Növény?
2: Nem.
3: Ember?
2: Nem.
3: Tárgy?
2: Igen.
3: Jó. Akkor... Használati tárgy?
2: Hát használjuk.
3: Használod?
2: Igen.
3: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
2: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
3: Miért nem?
2: Mert megolvad. De, aj, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
3: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... Fagyi?
2: Nem fagyi.
3: Hú, pedig de szeretem a fagyit.
2: Olvattan is?
3: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
2: Az igaz.
3: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam. Tehát a mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
2: Akkor kérdezz jobbat.
3: Igyekszem, Panni.
2: Jó, bocsánat, Máté.
3: Lássuk csak. Télen használjuk?
2: Akkor is.
3: Nyáron használjuk?
2: Akkor is.
3: Ősszel?
2: Akkor is.
3: Akkor gondolom tavasszal is.
2: Igen.
3: Jó. Tehát nincsen évszakhoz kötve.
2: Nincs.
3: Napközben használjuk?
2: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
3: Fontos, hogy lássuk?
2: Uh-huh.
3: Ez egy kreatív dolog?
2: Nagyon kreatív.
3: És te szoktad ezt használni?
2: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
3: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
2: Persze, hogy jól érzem magam.
3: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
2: Nem, bár varni is szeretek.
3: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
2: Nem, bár kötni is szeretek.
3: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni, nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
2: Igen.
3: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
2: Majdnem.
3: Majdnem. Festék.
2: Nem, de kenhető.
3: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
2: Igen.
3: Zsírkréta.
2: Pontosan. A zsírkrétára gondoltam.
3: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
2: Hát igen, köszönöm, tudom.
3: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
2: Ti kitaláltátok volna?
3: Én kitaláltam.
2: Tartsatok velünk legközelebb is.
3: Sziasztok! Sziasztok!

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó. Az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt.
1: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
3: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső.
1: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat,
3: könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.

nagyon jó. Akkor mehet? De tuti? Hol tuti? Jó! Ez az! Nyomjátok, fiú!

Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, s elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat.

0: a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a szarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
1: A Búbos Banka Fészke című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Mókásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zelg Zoltán, a kiskertész. Elmondja Kassai Katalin. Kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfűk, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének szomszédkertnek, napnak, szélnek.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
3: Sziasztok gyerekek, Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu, csak hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárt a kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határa a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből arancsótáros lovon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy urám ez hékás. Tán gyökere teresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ijedten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúros szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú által nézést nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagyúrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágom van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, meg, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúcska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágot, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. a király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címer nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Kinek esze nincs, a kovács se csinál annak.
2: A kovács nem sokat ér fújtató nélkül.
1: Beadott, mint habi kovácsnak a szamát.
2: Ki képíróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz.
1: Kovácstól a szenet nem veszi az okos.
2: Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.
1: Szúrtos kovács, fényes galos.

0: mi legyek?
1: Tudom már, mondjuk én zenész leszek.
0: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
1: Tudom már, mondjuk furulya művész leszek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Pálfi Katának hívnak, és ma én fogok nektek mesélni. Szeretnék bemutatkozni. Színésznő vagyok, és író. Több gyerekek számára készült színházi előadás szövegét írtam már meg, és felnőtt létemre nagy rajongója vagyok a meséknek. Annyira nagy, hogy még tanultam is arról, hogy a világ különböző tájain milyen történeteket hallgatnak szívesen az emberek. Gyerekként az én kedvenc mesém a Rút kiskacsa és az Aranyhajú király kisasszony története volt. De most a mákos tésztáról fogok nektek mesélni. Ez a dolog olyan nagyon régen történt, amikor az emberek még nem ismerték a mákos tésztát. Hiszen nem mondom, akkor is egészen jó ételeket lehetett enni, mert úgy tudom, a diós tortát, meg a csokoládé fagylaltot már akkor is ismerték, hanem hát a mákos tészta még egészen ismeretlen dolog volt. És ezért meglehetősen sajnálom az akkori gyerekeket. Volt akkoriban egy szomorú anyuka, aki egyre azon búsult, hogy a kislánya nem akar enni. Soha se hallott egyebet az Évikéjétől, így hívták a kislányt, se reggelinél, se ebédnél, se vacsoránál, mint nem bírok többet enni. A kávéját megitta reggel Évike, de a vajas zsemlét már ott hagyta. És ha délben ki is kanalazta a levest, bizonyos volt, hogy a húst addig fogja rágni, amíg anyuka megunja a dolgot és felkel az asztaltól. Akkor aztán Évike is felkelt, és a hússal Bundi kutyus lakott jól. Anyuka hiába csinálta a legfinomabb csokoládés tortát a kislányának. Évike legfőjebb udvariasan megnézte, aztán bólintott, és azt mondta, nagyon szép, majd holnap megkóstolom. Hogy aztán a kelkáposztával és a sárgarépa főzelékkel hogyan bánt, azt már el sem mondom neked, hiszen úgy is kitalálod bizonyára. Természetes, hogy ennek nem lett jó vége, mert Bundi úgy meghízott a sok puha csirkehústól és ott hagyott krémes tortától, hogy alig bírta vonszolni magát a kövérségtől, hanem Évike olyan sovány lett, mint egy felkiáltó jel. Akkoriban történt, hogy Évike édesanyja kinn állt egy délelőtt a konyhában és tésztát gyúrt. Szép, szögletes darabokra vágta a tésztát, és az volt a szándéka, hogy finom túrót meg tejfölt fog ráönteni, hadd csúszszék az a túrós kocka. Ekkor látogatóba jött hozzá a nővére, és kiment a konyhába, ahol Évike sápadtan és soványan üldögélt a konyhaszéken. Szent Isten! Csapta össze a kezét a néni, mikor Évikét meglátta. Milyen sovány ez a gyerek! Hiszen el se fér benne az a széles tészta, amit csinálsz, nézett a gyúródeszka felé. Évike édesanyja meglepetten nézett a nénire, aztán a kislányára, és végül a tésztára. Egyszerre valami az eszébe jutott. Tudod mit? Mondta hirtelen. Majd keskenyebbre vágom, hát ha akkor elfér. És valami egészen apró dolgot hintek rá, mákot talán, az csak elfér benne, ha még olyan sovány is. Azonnal hozzáfogott a tészta metéléshez, és hosszú, keskeny csíkokra vágta az egészet. A nagynéni egy darabig nézte a tésztát is, meg a gyereket is, aztán legyintett. Ez is csak hosszában fér el benne, mondta. Hogyan fért, hogyan nem, nem tudom, de annyi bizonyos, hogy Évike megette a mákos tésztát.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió!

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban. És bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalamb meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az ő év karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire oda röppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét. Csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Huhu, huhu, huhu. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki? Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól, az emberektől tanultak énekelni, büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly. Hú-hú, hú-hú. A kuvik meg. Ki? Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.
2: Ez a Mesés reggel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc volt a haja. Csutka volt.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
2: Én pedig Zokni. Inkoz, tudom, nem lábon hordanak minket, de picikét fura szagod van. Talán narancs?
1: Igen. Reggel indulás előtt magamra öntöttem a narancslevem, és hát nem volt időm lefürdeni.
2: Á, vagy úgy. No, majd ha hazaértünk. Erről jut eszembe. Te tudod, hogy egy kádat hány liter vízzel lehet megtölteni?
1: Tjúha. Biztos jó sok víz kell hozzá.
2: Körülbelül 265 liter.
1: 265? Tehát az rengeteg. Inkább zuhanyzom, ha hazaértünk. Azzal kevesebb vizet használok.
2: Ez egy jó gondolat. Ti se pazaroljatok. Fürdés helyett inkább zuhanyozzatok.
1: Na, azért néha egy kádvíz megengedett.
2: Persze, csak figyeljünk közösen a vízhasználatra.
1: A bolygónk is megköszöni.
2: Ahogy mi is.
1: Igen.
2: És a víz is.
1: Hallgassatok minket legközelebb is.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok gyerekek, Sere Zoltán vagyok. Most én fogok nektek mesét olvasni. Olvasni, már az én kedvencem, az a fejből mesélés, mert amikor az én fiam kicsi volt, akkor természetesen ő is hallgatott mesét, és én mindig a fejből mesélést választottam. Ezek elég hosszúra sikeredett mesék voltak, de én ezt mindig nagyon élveztem, és azt vettem észre, hogy amikor fejből meséltem, akkor ő sokkal jobban figyelt. És volt is egy eset, amikor elővettem egy könyvet, és gondoltam, most olvasni fogok, mert elég elfáradtam aznap, és rám szólt, hogy apa, mesélj nekem fejből. Most nem így lesz, mert olvasni kell, de vegyétek úgy, mintha ezeket a gyönyörű meséket és verseket én fejből mondanám nektek. A Lilium leány. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a világon egy igen jó király, kit minden rendű és rangú ember az országában úgy szeretett, hogy az életét is odaadta volna érte. Felesége nem volt, s alattvalója azt kívánták, hogy házasodjék. Olyan jó királyt hagyhasson örökösül, mint ő maga. Nagy szeget ütött ez az ő fejébe. Gondolkozott magába, mit csináljon. Hogyan lejjen magához való feleséget. Volt neki egy öreg barátja, kitől tanácsot szokott kérni, mivel nagyon szerette. Az öreg ember vadász volt a király erdejében, egyéb iránt élhetett volna másképpen is, mert a király úri módon eltartotta volna, de neki nem kellett semmi. Azért csak ott éldegért az erdőben egy kis kunyhóban, mint a szegény ember szokott. Amint a király meghallotta, mit kívánnak alattvalói, elméne az öreg vadászhoz tanácsot kérni. Az öreg vadász egy rozmarin szálat adott neki, s azt mondá: a méklány előtt ez a rozmarin szál meghajol, azt vegye el. Az lesz hozzávaló. Összegyűjtötte hát a király a temérdek lányokat palotájába, amennyi csak fért, és mindenik mellé egy-egy katonát állított, kinek az volt a kötelességük, hogy a magok úri lányainak nevét az asztalon levő gyöngyökből rakják ki. A gyöngyök azé lesznek, ki előtt a rozmarin szál meghajol, ha pedig senki előtt sem hajol meg, mindeniké a maga neve. Amint ott ülnek sorban, jön a király, kezében hozva a rozmarin szálat. Végig viszi a leányok előtt, de az egyik előtt sem hajolt meg. Másnap megint más leányokat, szebbnél szebbeket gyűjtetett össze, de a rozmarin szál akkor sem hajolt meg egyelőtt se. Harmadik nap szinte úgy lett, akkor sem hajolt meg a rozmarin szál. Mit csináljon most már? Gondolkozik magában, hol keresse fel élete párját. Amint így tűnődött éjszaka, látja, hogy valami suhan be az ablakon, és egyenesen a rozmarinra száll, és elkezd szépen beszélgetni hozzá. Én a királynak háládatossággal tartozom, mert ő engemet már kétszer szabadított meg a sólyom körmei közül, így beszélt a kis aranyos madár, mert az volt, ami az ablakon besuhan. Most lefizethetném adósságomat, el tudnám vezetni azon leányhoz, ki előtt te meghajolsz. Az a tündérkertben van. Azért jöttem ide megmondani, hogy te indulj el holnap előtte, s vezest. Én majd fölöttetek repülök, csak rám vigyázz mindenütt, s utánam jöjj. Jól hallotta ezeket a király, mert korán sem hagyá őt aludni a nagy gondolkozás. Alig várhatá reggelt, mindjárt útnak indult. A rozmarin előtte ment, a madár pedig fölötte repült. Amint így mentek, mendegéltek hárman, találtak az úton egy sánta táltost, ki iszonyúan nyögött. Mi bajod? Kérdi a király, hogy oly iszonyúan nyögsz. Itt, a bal oldalamban egy nyíl, majd esztendeje már, hogy itt hordozom, s még eddig nem akadt olyan könyörületes szívű ember, aki kivette volna. Feleli a tártos. Kiveszem, szólott a király, s megkapván az ezüst nyilat, kirántotta a ló ballapockájából. Ez is iszonyút ágaskodott, s olyan szép lett, amilyet még soha nem látott. Ekkor megköszönte a király szívességét, és így beszéle hozzá. Én jól tudom, mi áradban vagy. Messze van az, akit te keresz, hanem ülj fel reám. Én elviszlek mindaddig, amíg fel nem találod szép feleségedet. A király felült a táltos hátára, és úgy repült ez vele, mint a villámlás. A rozmarin mindenütt előtte ment, az aranyos madár pedig fölötte repült. Amint mennek hegyen, völgyön, találnak egy üvegvárat, honnan iszonyatos sikoltozás hangzik. Ezt meg kell szabadítanom, akárki legyen, szólott a király, és bement az üvegvárba. Mit lát, mit nem lát? Látja, hogy egy nagy üvegember ordít, egy dongó szünetlenül repked a gyomrában. Ki vagy? Mi vagy? Kérdi az üvegember tőle. Én egy idegen király vagyok, a tündérvárba akarok menni, feleséget keresni. Hát te, ki vagy? Én ennek a várnak a királya vagyok. Mi bajod van, hogy úgy ordítozol? Kérdi az idegen király. Ez a dongó nem hagy engem békén. Hát nem lehetne megszabadítani tőle? Nem, még az öreg anyja, a két kardú pók itt van. Az pedig tán örök időkig itt lesz. Nem lehetne meglátnom azt a hatalmas pókot? Kérdi az idegen király. Mindjárt itt lesz. Nézd csak oda, az üvegkanapéra. Ott ül szegény feleségem. Csupa rózsaruha van rajta. Ez a pók minden órában eljár hozzá, mindig beköti pókhálóval. Majd jön egy tövis madár, aki leszedi azt róla. Egy perc múlva itt lesz a pók. Egyszer nagy csörömpölés hallatszik. Felnéz az idegen király a padlásra. Hát egy pók ereszkedik alá felé. ő is fogja magát, s elkezd közeledni a pókhoz, de soha nem érheti, mert két első lába mindig feltartóztatja. Már csak, hogy elérte az idegen királyt a pók, midőn beugrott a táltos az üvegszobába, hogy csak úgy töredeztek össze-vissza az üveggarádicsok, s ráugrott az iszonyú pókra. A dongó, látván, hogy nagy veszedelemben forog anyja, mindenképpen ki akart repülni az üveg királyból, hogy majd segít neki. De a táltos észrevette a dongó akaratját, és kiabált az üveg királynak, hogy fogja be a száját, ne eressze ki a dongót. Azonban nem tudta befogni, és kieresztette. Amint ez a két csodabogár továbbállott, az üveg király mindjárt oly gyönyörű emberré vált, hogy párját kellett volna keresni az egész világon. Felesége pedig a legszebb asszonyá, a legpompásabb rózsák nyíltak ruháján. A kis tövis madár szinte egy szép leánnyá változott, az üvegvár egy szép aranyvárrá. A volt üvegkirály most megköszönte szívességét az idegen királynak, és így beszélte el egész történetét. Ez a vár az enyém volt mindig, és ilyen állapotban, amilyenben most látod. A vár alatt egy kis kunyhó volt, abban egy vén boszorkány lakott. Volt a vén boszorkánynak egy leánya, kit én hozzám sietett volna férhez adni, de nekem nem kellett. Én a tündérvárból házasodtam, onnan vettem el feleségemet, kit nem adnék a világért. A boszorkány ezen nagyon megbosszankodott, és engem üveggé változtatott, leányát dongóvá, hogy mindig rágódjék bennem. Maga egy nagy pókká változott, hogy feleségem rózsaruháját pókhálóval rútíthassa, a szoba leányt pedig egy kis tövis madárrá változtatta, amely mindig tépje a pókhálót ruhájáról, hogy ő újra beköthesse. De előbb táltosomat kellett megtalálnia. Te húztad ki belőle a nyilvesszőt, te szabadítottál meg a kínoktól. Mondd meg már most, mit kívánsz jó tettedért? Semmit, felelte az idegen király. Csak azt mondd meg nekem, messze van-e az a tündérvár? Én oda akarok menni, feleséget venni. Ide már nem nagyon messze van, majd elvisz az én táltosom, felelte a király. Ezzel felült az idegen király a táltos hátára, és egy fél óra alatt odavágtatott. Rozmarin előtte ment, az aranymadár fölötte repült. Mikor odaértek, szomorúság volt borította az egész tündérvárat. Miért van ez? Kérdi a király. Feleltek rá a tündérek, mert a legszebb leány, a tündérek királynéjának testvére, az üveg királyné miatti búvában fehér liliommá változott. Kérte az idegen király a tündéreket, vezetnék el őt ahhoz a fehér liliomhoz. A tündérek elvezették. A rozmarin ekkor is előtte ment, mégpedig előre szaladt. Amint a fehér liliomhoz ért, hirtelen megállt, és földig meghajolt előtte. A kis aranyos madár pedig rászállott. A fehér lilium is neki rászkódott, és olyan gyönyörű leány lett belőle, kinek párját hetet-hét országon nem találtatott. A király odament hozzá, megkérte a kezét. Másnap mindjárt elindultak hazafelé, útba ejtették a megszabadított várat is, hol a királyné testvére lakott. Itt jól megvendégeltetve, otthonig meg sem álltak, hol olyan pompával fogadtattak, nagy lakodalmat csaptak, s még most is élnek tán.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Így van, és a legjobb ma az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen-igen magasra kell tekerni. Hát meg is kell valom, el is estem, mire fölértem, de ti biztos nem.

van, és nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: Ботанис. Kisütte a napocska.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kúszált búsan a ravaszdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madár király légy régen esedékes, és a neved, holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, rókám, ne hidd, hogy táncsok gúnyolódom. Királyi palásnál szebb vörhenyes bundád. Le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád. Mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a hollót, ez megcsömörlött. Brrr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
3: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a róka,
2: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány róka, sajt likat sem evett

0: húshagyó kedóta. Meglátva a hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtot?
1: Nincs, felelte a holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
0: Sajttal, szólt a róka, így kell a fenének.
2: Negyedik variáció.
0: Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad úbe ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, holló.
2: Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló.
0: De hiába várta a ravaszdi róka, hogy sajtesőt hullat majd a holló nóta. Mi volt eme nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka? Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort?
2: Nem.
0: Az igaz viszont, hogy fehér holló volt.
2: Ötödik variáció.
0: Fenn a hollócsőrben egy szép kicsik vargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az Ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket.
3: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényem volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Bálint hatalmas tüzet rakott. Közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem, fejembe húzom, ha süvít a szél. Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippant, az több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod. Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úr lányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No Bálint, gondolta magában a legény, amint húsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyóka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s amikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a 3. következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Bálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Elmondom, mi szívemet nyomja, pedig oly nagy titok. Gyerekek, a helyzet az, hogy szerelmes vagyok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
0: Csukás Mese Rádió.
2: A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon, és szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának, de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók. Ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet! Lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak. Ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett. Majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
3: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Keverés. Elmesózzuk. Bár én szeretem a sósat. Laci bácsi meg

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A következő mondókánál kiabáljatok ti is velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Most megtanulunk egy mondókát, aminél először a combunkat fogjuk óvatosan ütögetni, aztán a pocakunkat, utána a vállunkat, és végül a fejünk tetején fogunk az ujjbegyünkkel egy kicsit dobolni, jó? Na figyeljetek! Úgy szól a mondókánk, hogy hej, gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica! Na és egy picit most csavarni fogunk ezen, kicsit nehezítünk, mert hogy amikor a combunkat fogjuk ütni, óvatosan, akkor nagyon halkak leszünk, szinte suttogunk. Amikor a pocakunkat, akkor picit hangosabbak, amikor a vállunkat, akkor még hangosabbak, és amikor a fejünket, akkor nagyon hangosak, akkor nyugodtan lehet kiabálni. Na felkészülni, figyelj! Gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica!
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gólya, aki lusta volt elköltözni. Amióta világ a világ, a gólyák költöző madarak. Ősszel, amikor elkezdenek hullani a fákról az aranyló levelek, készülődnek, összecsomagolják a holmiukat, és melegebb helyre repülnek. Itthon hagyják a magas fákra, erős kéményekre épített tágas fészkeiket, a vastag jégpáncél alá bújó folyókat és a téli álmot alvó természetet, hogy nyaraljanak egy kicsit. Minden kis gólya megtanulja, hogyan kell hamar összekapni az utazáshoz szükséges holmikat, és már az első repülési órán az a lecke, hogy minél messzebb tudjanak repülni. Nem különbözött ebben a többi gólyától az a gólya sem, akiről ez a mese szól. Amikor kicsi volt, minden évben megtette a hosszú utat a szüleivel oda és vissza, oda és vissza, oda és vissza. De minden évben egyre nehezebben és egyre kedvetlenebbül vágott neki az útnak. Egyre jobban fájt a szíve, hogy itt kell hagynia a sok ismerős fát, folyót és házat, és minden évben egyre hamarabb szeretett volna hazaindulni. Amikor már akkora gólya lett, hogy kirepülhetett az otthoni fészekből, és a szomszéd kéményen épített magának sajátot, nyár végén azt mondta a szüleinek. Tudom, hogy mi a szokás, de én idén nem repülök délre. Az anyukája menten a szívéhez kapott, az apukája pedig kicsit beljebb húzta hosszú nyakát, és majdnem félrenyelt egy békát. Jól meggondoltad ezt, fiam? Kérdezte tőle. Jól bizony, válaszolta komolyan a gólya. Értem én, hogy a gólyáknak költözni kell, de valahogy nem érzem magam kellemesen máshol, csak itt. Idén maradni szeretnék, mondta komolyan. Az anyukája és az apukája egymásra néztek, és fejcsóválva, kelepelve próbálták meg jobb belátásra bírni, de hasztalan. A gólya mit sem törődött a kérlelésünkkel. A gólyák között hamar híre ment, mire készül a különc gólya, és sokat pletykáltak a háta mögött. Szerintem csak a szárnya nem bírja a hosszú utat, suttogta valaki. Szerintem csak lusta, vágta rá erre egy másik. Ugyan már, lehet, hogy csak a meleget nem bírja, találgatta a harmadik, de a mi gólyánk erre oda sem figyelt, mert ennél sokkal komolyabb és fontosabb dolga akadt. A gólyák ugyanis a meleget szeretik, ezért a fészkét is jó melegre kellett csinálnia, különben megfagyott volna télen. Ezért a legjobbhoz fordult, akitől csak tanácsot kérhetett. Felkereste a bölcs és öreg baglyot, hogy segítsen neki. A bagoly először összehúzott szemmel méregette a gólyát, aki nem akart költözni. Aztán megenyhült.
2: Jól van, segítek, mondta neki. Mert ritka az ilyen költöző madár, aki maradni akar. Elárulok neked egy nagy titkot a fészkedről, amit egyik gólya sem tud, aki nincs itt télen. Gyere közelebb, hogy a füledbe súgjam.
1: A gólya kíváncsian hajolt közelebb a bagolyhoz, aki megosztotta vele a várva várt titkot.
2: Nem kell csinálnod semmit a fészekkel, mert egy kéményem van. Ha fűtenek az emberek, fűtik a te fészkedet is.
1: A gólya nagyon megköszönte a segítséget, de alig bírta ki, hogy el ne árulja a többieknek. Végül csak nem mondta el senkinek, ahogy a bagoly kérte. De a tél előtt még volt egy fontos dolga. Valahogy meg kellett oldania, hogy ő maga ne fázzon. Fel is kereste az egyik kedves barátját, a bárányt, hogy segítsen neki. A bárány szívesen segített a gólyának, adott neki egy nagy gombolyag fonalat, ami a saját szőréből készült, és azt tanácsolta neki, hogy a szép hosszú csőrével kössön belőle magának pulóvert. A gólya neki is nagyon hálás volt, és már úgy érezte, hogy teljesen felkészült a térre, amikor hirtelen eszébe jutott valami. Az ennivaló. A fészke már meleg, ruhája lesz, de mégis mit fog enni? A családja és a többi gólya már javában cihelődött, készültek a nagy útra, és ő csak arra tudott gondolni, hogy nem lesz majd mit ennie. Nehéz szívvel integetett a többi gólyának, mikor azok elindultak. Le is ült nagy magányában a folyópartra, és már majdnem búskomorságra adta volna a fejét, amikor arra jött egy kacsa.
2: Hát te miért búsulsz, gólya? Miért nem mentél a többiekkel?
1: Kérdezte. Mert nem akartam, válaszolta szomorúan. De most jöttem rá, hogy bár a fészkemet melegítik, pulóvert meg kötöttem magamnak, ennem viszont nem lesz mit.
2: Egyet se félj, mondta neki a kacsa. Én aztán tudom, hol vannak a téli falatok.
1: Azzal elvezette a gólyát a folyó kis öbléhez, ahol a fagyott víz tel is tele volt ebihalakkal. A gólya nagyon megörült, és nagyon hálás volt a kacsának, aki csak mosolyogva csóválta a fejét. Így történt, hogy a gólya, aki nem akart költözni, szépen lassan beletanult a téli életbe. És azóta sem megy sehova, mert neki otthon a legjobb.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
5: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
5: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, Revicki Gábor vagyok. Most egy nagyon édes kis mesét fogok felolvasni. Írta Karel Csapek, Dasenka, avagy egy kölyökkutya élete. Első fejezet. Amikor megszületett, csak aféle fehér műtyörke volt, elfért a tenyeremben. De mert két fekete fület és hátul farkincát is láttunk rajta, elismertük, hogy ez egy kutya. És minthogy kutya kislányt szerettünk volna, elneveztük Dasenkának. Ameddig fehér műtyürke volt, nem látott, nem volt szeme, és ami a lábát illeti, hát volt neki két pár valamie, amit egy kis jó indulattal lábacskának mondhatunk. De miután a jó indulat megvolt, lábacska is volt, bár egyelőre nem sokat ért. Állni bizony még nem lehetett rajta. Olyan reszketeg és olyan gyöngécske volt, de az igazi gondot, kiskomám, a járás jelentette. Ha Dasenka alaposan neki vetkőzött, vagyis hát nem vetkőzött neki, csak feltűrte az ingúját, pontosabban az ingúját se tűrte fel, csak ahogyan mondani szokás, a tenyerébe köpött. Értsétek meg, persze, hogy nem köphetett a tenyerébe, mert köpni még nem tudott, és a tenyere olyan picurka volt, hogy bele se talált volna. Szóval, ha Dasenka alaposan neki veselkedett, fél nap alatt elhengergett anyja hátsó lábától anyja mellső lábáig, útközben háromszor jól lakott, és kétszer kialudta magát. Mert aludni és enni születése percétől tudott, azt nem kellett megtanulnia, ezért aztán egész áldott nap ezt csinálta, és azt hiszem, hogy éjjel is, amikor senki se látta, épp olyan lelkiismeretesen aludt, mint napközben. Ilyen szorgalmas kutyakölyök volt Dasenka. Ezen kívül vinnyogni is tudott, de hogy hogyan vinnyogott egy kutyakölyök, azt lerajzolni nem tudom, és megmutatni se tudnám nektek, mert ehhez nem elég vékony a hangom. Születésétől fogva cuppogni is tudott Dasenka, amikor anyja tejecskéjét szopta, de ennél többet nem tudott. Mint látjátok, Dasenkával eleinte nem sokat lehetett kezdeni, de anyja, Irisnek hívják, és drótszőrű foxi, ennyivel is beérte. Naphosszat volt, mit beszélgetnie, és pusmogni a csöpségével, Dasenkával, szagolgatta és csókolgatta, nyalogatta és tisztogatta, a nyelvével mosdatta, fésülgette és simogatta, dajkálta és táplálta, dédelgette és vigyázott rá, saját bolyhos testével ágyazott meg neki, és azután, öregem, Dasenka úgy aludt, mint a tej. Csak hogy világos legyen, ezt nevezzük anyai szeretetnek, és az ember anyukáknál ez szintén így van, hiszen tudjátok. De míg az emberanyukák nagyon is tisztában vannak vele, mit csinálnak, miért csinálják, egy ilyen kutyamama nem tudja, csak érzi, hogy a természet ezt parancsolja neki. Halló, kutyahölgyem, utasítja őt a természet hangja, ameddig a pici nyed vak és tehetetlen, ameddig nem tudja megvédeni magát, sőt elbújni vagy segítségért kiáltani is képtelen, el ne mozdulj tőle. Ezt én mondom neked. Őrizd a kicsit, védd a testeddel, és ha gyanús alak közeledne hozzá, akkor gyerünk, ugorj a bitangra. Iris mindezt nagyon komolyan vette, és amikor egy gyanús ügyvéd közeledett kölykéhez, nekirantott, hogy széttépje a nadrágját. És amikor egy író közeledett, de hiszen ez József kopta volt, a lábába harapott. Egy nőnek pedig az egész ruháját szétmarcangolta, sőt, hivatalos személyeket is megtámadott. A postást, a szemetest, a villanyszerelőt, meg azt az urat a gázosoktól. És még rengeteg közéleti embert veszélyeztetett. Megostromolt egy képviselőt, és még a rendőrrel is volt valami félreértése. De éberségének és harciasságának köszönhetően a világ minden ellenségétől, ármányától és gonoszságától megvédte egy szem magzatát. Egy ilyen kutyamamának, uraim, nincs könnyű élete. Emberből sok van, és nem haraphat meg mindenkit. Aznap, amikor Dasenka 10 napos születésnapját ünnepelte, megtörtént élete első nagy eseménye. Ahogy reggel felébredt, döbbenten állapította meg, hogy lát. Egyelőre csak az egyik szemével, de az az egy szem is, hogy úgy mondjam, nagy lépés a világba. Dasenka annyira meglepődött, hogy felnyűszített, és ez az emlékezetes nyűszítés indította el nála az ugatásnak nevezett kutyabeszédet. Ma már Dasenka nem csak beszélni tud, hanem acsarkodni is. Ám akkor csak felsikkantott, mint mikor kés csúszik el a tányéron. Hanem a legfontosabb az új szem volt. Korábban Dasenka csak az orrocskájával tudta megkeresni, hol vannak az anyján azok a finom gombok, amelyekből tej fröcsköl. És amikor mászni próbált, előre tolta fényes fekete orrát, hogy kitapogassa, mi van előtte. Bizony, emberek, az ilyen szem, még ha csak egy van is belőle, pompás találmány. Csak pislantok, és már is tudom, ho-ho, itt fal van, itt meg valami szakadék, és ez a fehér, ez a mama. És amikor aludni akarok, a szem becsukódik, és jó éjszakát, utánam az özönvíz. De mi volna, ha most felébrednék? Kinyitom a szemem, és lám, nyílik a másik is. Kicsit hunyorgok, és aztán az is kikerekedik. És ettől kezdve Dasenka két szemmel nézte a világot. Két szemmel aludt, így aztán kevesebb durmolással is beérte, és több időt fordíthatott arra, hogy megtanuljon ülni, meg járni, hogy megtanuljon sok mindent, ami az életben fontos. Hát ez bizony haladás volt. Mert abban a pillanatban megint megszólalt a természet hangja, és azt parancsolta, te Dasenka, ha már van kuksid, nézd magad elé, és próbálj meg járni. Dasenka megbiccentette a fülét, jelezve, hogy hallja és érti, majd megpróbált járni. Először a jobb mellső lábát csúsztatta előre, de hogyan tovább? Most a bal hátsót tedd előre, súgott neki a természet. Ilyen, sikerült. Most pedig a hátsót, tanácsolta a természet hangja. Hátsót, hátsót mondtam, nem elsőt. Buta vagy, Dasenka, hiszen a másik lábadat hátul hagytad. Várj, addig nem mehetsz tovább, amíg magadhoz nem húzod. Mondom, a jobb hátsót húzd a popsid alá. Nem, ez nem a lábad, ez a farkincád. Farkincán nem lehet járni. Jegyezd meg, Dasenka, a farkincáddal nem kell törődnöd. Az magától megy a lábad után. Na, együtt van a 4 tappancsod? Nagyszerű. Akkor kezdjük előről. Jobb belső előre, a fejed kicsit magasabbra, hogy legyen helye a lábadnak. Úgy, jól van, most a jobb hátsó következik, de ne olyan messze a testedtől, Dasenka. Magad alá tedd, magad alá, hogy a pocakod ne súrolja a földet. Úgy, és most a bal melső? Nagyon jó. Látod, megy ez, mint a karikacsapás. Most pedig pihenj egy kicsit, és kezdjük megint előről. 1, 2, 3, 4, fejezd fel. 1, 2, 3, 4.
1: Csukás Mese Rádió. A kirándulásaitok alkalmával mindig vigyetek magatokkal szemetes zacskót is. Azt kérdezitek, hogy miért? Hogy még véletlenül sem maradjon utánatok szemét az erdőben. Sőt, ha találkozol eldobott csoki papírral az úton, akkor ha a szüleid megengedik és van rajtad kesztyű, felszedheted, hogy majd később ki tud dobni a szemetesbe. Így aztán az erdőben egyel kevesebb szemét fog a földön árválkodni. A csomagoló papírok, különféle üvegek és nejlonzacskók nagyon rossz helyen vannak az erdőben. Hogy ne lepje el az erdőt a szemét, az erdészek és a természetet szerető emberek

0: volt tegnap.
1: Na mondd, mi volt?
0: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
1: Na hát, úgy látszik a farok csóválja a kutyát.
0: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
1: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A pásztorfiú és a szilvás lepény. Volt egyszer egy pásztorfiú, aki a világon a legjobban a szilvás lepényt szerette. Nem is evett mást soha. Reggelire szilvás lepényt, ebédre szilvás lepényt, vacsorára szilvás lepényt. Nyár végén volt a legboldogabb, mert a szilvafákon akkor érett a szilva. Annyi lepényt süthetett az édesanyja, amennyit csak a fia akart. Kitartotta a gyümölcs egész ősszel, de mire beállt a tél, elfogyott az utolsó szem is. Akkor azt mondta a pásztor fiú: édesanyám, készítse szilva kompótból a lepényt. Igen ám, de mire olvadni kezdett a hó, elfogyott a kamrából az utolsó üveg szilva kompót is. Egyél, fiam, egy kis túrós csuszát, kérlelte az édesanyja. De a pásztor fiú a fejét rázta. Készítsen nekem szilvás lepényt, édesanyám, aszalt szilvából. Úgy is lett. Ám teltek múltak a napok, és tavasszal elfogyott az aszalt szilva is. Tegyen hát szilva lekvárt arra a lepényre, édesanyám. Finom a szilvás lepény lekvárral is, boldogan nyelte a pásztor fiú. Hanem mire beköszöntött a nyár, üresen állt a polc. Minden lekvár elfogyott. Szomorúan nézte a pásztor fiú a szilvafát. Zöld volt még rajta a szilva, nem lehetett szedni belőle. Ne búslakodj, édes fiam, érik már a cseresznye, sütök neked pitét. Ne süssön, édesanyám, nem eszem én mást, csak szilvás lepényt. Ha nincsen szilva, mást kell enned, készítek üres lepényt porcukorral. De a pásztor fiú a fejét rázta. Ő bizony csak a szilvás lepényt szereti, mást meg sem kóstol. Nem is evett semmit egy napig, két napig, három napig. Aztán olyan éhes lett, hogy nem bírta tovább. Édesanyám, elmegyek világgá, keresek magamnak szilvát. Sütök neked hamuba sült pogácsát, fiacskám, vidd el az útra. Ne süssön, édesanyám, úgyis hiába. Én csak szilvás lepényt eszem. Azzal útnak indult. Olyan hangosan korgott a gyomra, hogy az állatok rémülten menekültek. Korr, korr, morr, morr. Azt hitték, hogy egy morgó szörnyetek közeledik. Mire beesteledett, a pásztor fiú egy patak partjára ért. Olyan éhes volt már, hogy egészen elgyengült. Szédelgett, kóvájgott, kezét, lábát alig tudta mozdítani. Lerogyott egy száraz fa tövébe, és azt gondolta: most már bizony végem van. Iszom még egy jót, aztán elalszom itt. Reggelre biztosan éhen halok. Kortyolt egy nagyot a vízből, és mély álomba merült. De nem halt éhen, csak csodálatos álmot látott. Hatalmas fa jelent meg álmában, ágai roskadoztak az érett szilvától. Addig-addig nyújtózkodott a zamatos gyümölcsért, míg a nagy erőködéstől fölébredt. És akkor halk hangot hallott. Adj innom, te fiú, mert meghalok a szomjúságtól. Körülnézett, kiszólt. Azt hitte, hogy még mindig álmodik. De nem álmodott. A száraz fa beszélt hozzá, amelyiknek a tövénél feküdt. A pásztor fiú olyan gyenge volt már, hogy felkelni sem tudott, de odahajolt a patakhoz, és a kalapjával vizet mert a fának. Még, még, kérlelte a fa, és egy szempillantás alatt beszívta a vizet. A pásztor fiú erőt vett magán, megöntözte a fácskát, de aztán odarogyott a tövébe.

Tudta, hogy többet nem tud már felkelni. Ám ekkor a fa hirtelen kivirágzott. A virágok egyre nőttek, illatoztak, majd néhány perc múlva a szirmok lehullottak a földre. Helyükön kis zöld bogyócskák jelentek meg. A pásztorfiú becsukta a szemét, azt hitte álmodik. De mire kinyitotta újra, a zöld bogyók már növekedni és kékülni kezdtek. Pár perc múlva hamvas, lilás kék szilvától roskadozott a fa. A fiú nem hitt a szemének, de akkor egy érett szilva az orrára pottyant. Kezébe vette, megkóstolta. Sosem evett még ilyen finomat. Adj még pár szem szilvát, kisfa, kérte. Éhen halok, ha nem eszem rögtön. A fa megrázta magát, csak úgy hullott róla a gyümölcs. A pásztorfiú lakmározni kezdett. Amikor visszatért az ereje, felült, és azt mondta. Köszönöm, kisfa! A szilvád megmentette az életem. Te is megmentettél engem, válaszolta fa. Nem hagytál kiszáradni. Tudd meg, hogy az én ágaimon mindig érik a gyümölcs. Süvíthet az őszi szél, csikoroghat a fagy. Rajtam mindig terem a szilva. Készülhet belőle sokféle finomság. Nem eszem én mást, csak szilvás lepényt, rázta a fejét a pásztorfiú. No, pedig az imént ugyancsak belaktál a nyers szilvámmal, mosolygott a fa. És ha tudnád, milyen finom a szilvás gombóc, a szilva leves, a sült hús szilva lekvárral, sőt, nem csak a szilva. A pásztorfiú elgondolkozott. Talán igazat beszél a fa. Aki ilyen zamatos gyümölcsöt ad, bizonyára nem téved. El is határozta, hogy megkéri az édesanyját, főzzön neki mást is, hadd kóstolja meg. Gyere máskor is, és öntözd meg gyakran! Érett szilvával várlak, búcsúzott a fa. A fiú megígérte, hogy minden nap eljön. Aztán teleszedte a kalapját, úgy indult haza. Csak hogy megjöttél, fiam, ölelte meg otthon az édesanyja. Már is sütök neked szilvás lepényt. Ma már ne süssön, édesanyám, mert úgy tele vagyok, hogy egy falat sem fér belém, nevetett a pásztorfiú. Holnaptól pedig megkóstolok minden más ételt is. Csak legyen hozzá mindig egy kis szilvás.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmesélik Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és léhegett, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj, fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen bén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantót pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, begyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje bóbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértet önt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebruduljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ilyette jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek verset mondani. Nemes Nagy Ágnes égi fagylalt. Ég, ég, fényes ég, óriási nyári kék. Most egy felhő felszalad, csupa jég és csupa hab, mintha látnál óriási tejszín fagylalt tornyokat. Nem sokáig bírja nyáron, úszni kezd az égi tálon. Olvad, olvad, szétcsepeg, itt az ápor. Cseppre, csepp.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed? Mi az? visszhangozta tüskés hátú. Hogy nem vagy egyedül?
4: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
3: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
4: Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
3: Azzal is, akit nem ismerünk?
4: Igen, hát ha megismerkedünk.
3: Azzal is, akit nem szeretünk?
4: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
3: Védenek?
4: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
3: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
4: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni. Udvariasan el lehet simítani az ügyet.
3: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát.
4: Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
3: Ugrifüles elmosolyodott.
4: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
3: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jut eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
4: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
3: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
4: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
3: És nekem sohasem köszönnek előre? Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
4: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
3: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
4: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
3: És milyen köszönés van még?
4: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
3: És a barátjának?
4: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
3: És a hivatalos köszönés?
4: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
3: És mikor nyújtunk kezet?
4: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
3: Télen is?
4: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
3: És nyáron?
4: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz. És kinyújtja előbb. Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak. Többféle köszönés nincs. Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak. És ha nem a mamájával megy, ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek. Ógrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte. Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük. És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést. Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is. Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
0: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: サクサク。
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.

0: kérdi.
1: Rózsa, rózsa, mit csinál?
0: A nagy orrú kutya kérdi.
1: Májva, májva, mit csinál?

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajt-e a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, s gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, s egy vénséges vénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfőrmet. Tudj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem? Rejtegetni? Én ugyan senkit. Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk. A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojás tojó madarat, aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában lóg. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja, s
hogy örült, mikor egy szem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt, kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja, még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: Halihó! Figyelem, figyelem! A most következő mese egy picit hosszabb lesz. Helyezkedj el kényelmesen, és már indulhat is az utazás!
1: Kedves gyerekek! Én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle emberízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontozz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyt a Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak három szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott két istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még két nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyents hármat, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A harmadik rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szerte szebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott hármat nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelől a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába behordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, Nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával be is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tud-e elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Míg el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked nem ulas. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgysem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerébb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek. Mondja Palkó, hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony,

fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a két szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elése vedlegény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, ugye mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötélrántó? De hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért? Hallja ezt, Palkó, s a fülébe súhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide vetették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s ilyen csikót, ilyen-s ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak,
lecsapott a sas is, hogy a föld

0: mind megperzselődött körülötte, és kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bízén, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egyesztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, és visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, őneki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, csak kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom, el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, és vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, és hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, és a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, és repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húzd rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serénye munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás, Mátyás, dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon. Egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának: nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak: keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tréfá, kozó, mondókák.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender. Begyulladt a kender, elszaladt az ember, felmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta. Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, bükkfa a tarisznyája, égerfa a csizmája, közel volt a tenger, beleesett fejjel, kiapadt a tenger, s kimászott az ember.
2: Tojás Tóbiás a falra ült. Tojás Tóbiás lependerült. Hiába 100 ló, 100 katona, Tóbiást nem szedik össze soha.
0: Angyal, kangyal, Mikula, 8 domb meg egy pikula, Irgun, burgun, parafin, ince, pince, te vagy kin.
3: Csiteri, csütöri, csütörtök, dinnyét lopott az ördög. Bugyogójába eldugta, nem fért be a pokolba. Öreg pásztor elfogta, Móresre tanította.
2: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripeget ropogott, a szalmája szogyogott.
0: Apa cuka, funda luka, funda kávé, kamanduka. Apcuk, funda luk, funda kávé, kamanduk.
3: Éni, péni, jupiténi, efergefer, guminéni. Iszlipó, iszlipó, te vagy a fogó.
4: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom. Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
2: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
0: Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnára, cinegére, ugolj cica az egére, fuss! Egyedem, begyedem, tengertánc, hajdúsógór, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Egyedem, begyedem, vaskampó, alatta volt kis Jankó. Egyet gondolt magába, elszaladt a világra.
3: Felmászott a nyúl a fára, csizmát húzott a lábára, kalapot tett a fejére, ne süssön a nap szemébe. Inc, pinc, lakatinc, te vagy odakint.
5: Lementem a pincébe, vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak. Nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem széplányhoz, széplány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese az állatok nyelvén tudó juhászról. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény, aki juhászként tengette életét. Őrizte nyáját éjjel s nappal, megküzdött ő minden vaddal. Egyszer aztán egy sűrű rengetegbe ért, tüzet gyújtott, nehogy megcsípje a dér. De mire lesz hirtelen figyelmes? A tűzben egy kígyó tekereg. Megfogja a juhász a bottyát, s már el is kapta a kígyó farkát. Megesett a szíve az állaton, és kirántotta a lángokból. Hálás volt a kígyó, nem győzte köszönni. Kérhetsz bármit, én megpróbálom teljesíteni. Gondolt egyet a juhász, s mondja. Egyet kívánnék csak, hadd értsem az állatok nyelvét, és már is boldogabb lennék. Megteszem, amit kívánsz, de csak egy feltétellel. Titokban kell tartanod, másnak el nem mondhatod, hogy életed megmaradjon. Megígérte a juhász, hogy nem szól egy szót se. Nocsak, tán nem szarkák csivitelnek a fán fenn? Hallja ám a legény. Aranyat még, hiszen ebbe az odóba több nem fér. Int azonnal a kutyáknak. Ássatok, míg kincset nem találtok a gazdának. Ugatnak, s közben kaparnak, végül egy aranytallérra bukkannak. Fogta ám a juhász a fejszét, egyből leterítette a fatörzsét. Zsákba tömte mind a kincset, és nyomban haza is vitte. Nem költött ő sokat, csínyán bánta pénzzel, de az asszony észrevette, hogy több lett az asztalon az étel. Kérdezte az urát. Tán megöltél, vagy kiraboltál valakit? Honnan ez a sok finomság itt? Nem mondhatom el, hisz titok. Megígértem, máskülönben az életemmel fizetek érte, próbálta nyugtatni a feleségét a juhász. De a neje csak nem hagyta abba, és tovább noszogatta. Mondd el, jaj, nagy a baj, miért nem szólsz egy szót se? Ki félemlített így meg? Rendben, asszony, elmondom te néked. De aztán hívd is a papot, s lefekszem elébe. Az asszony nem értette, de addigra ura már a halálos ágyát meg is vetette. Könnyes szemmel nézte a juhász a küszöbön fekvő pulit. Ez legyen utolsó óhajom. Adjatok neki egy karéj kenyeret, éhen ne vesszen nekem. Ám a hűséges puli meg sem moccant. Nem érdekelte a cipó, csak feküdt búsan. Odaugrik a kakas hirtelen, elvinné a kenyeret csőrében. Ráförmed a kutya.
1: Hé, te kakas! Hát nincs neked szíved? A gazdánk épp a halált várja, te pedig csak csipegetsz?
2: Elég ostobá haldoklik a felesége miatt. Nekem bizony nyugtot hagy, mind a 66,
0: kukorékolta a kakas. Meghallotta ezt a juhász, s kipattant az ágyból, az asszonyt elkergette, már kereshetik bárhol. Okult hát a meséből a gazda, s azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

A vásárban degeszre keresték magukat. Sose láttak még ennyi pénzt. S bizony, meg is bolondította őket ez a nagy, hirtelen jött gazdagság. Tanakodtak, megtartsák, elköltsék, s addig-addig gondolkoztak, míg a végén

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
6: Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk. Csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki. Nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
3: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
2: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett. Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
4: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
3: Én is megyek, örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
4: De tudod-e, hogy hol lakik? Kérdezték tőle.
3: Azt bíz, én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban, a répaföld csücskében.
2: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
4: Nyulambulam!
2: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
4: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
2: No, elmentek a nádosba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
3: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl.
5: Itthon, itthon,
2: hápogott a kacsa.
5: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük,
2: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
4: Nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja.
2: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
4: Sün, sün, sünkoma!
2: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
4: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
2: A sün előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
3: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
2: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
4: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek,
2: egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak?
4: A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő.
2: A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús,
3: repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a bottyával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süski napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van.
5: Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek?
3: Szomorkodott a napocska.
5: 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam.
3: Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Egyet, kettőt csitteget, csetteget, ki fizeti ennyivel a telet?
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekúgy a kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és mekegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én... Hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekúgy a kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte pecskesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
2: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásba. Mert eddig én még nem láttam, pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
1: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekutya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Vak, vak! Vau, vau! A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
2: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
1: A Kelekutya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
2: Nem tudom megmutatni,
1: brummogott a kuvasz.
2: Sajnálom.
1: A Kelekúgy a kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, s peckesen megállt.
2: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
1: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A Kelekutya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. A boci mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nem jó, te Kelekutya. Nem vagy te boci. Nem áll jól neked a bőgés.
1: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
2: Nem tudom megmutatni, sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
1: És szélesen elmosolyodott. A Kelekutya kiskakas nem sértődött meg, tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek. Kelekutya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is. Ui, röf,
3: röf!
1: A malacok mérgesen nézték a röfögő kis kakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
3: Csúfol! Utánoz és csúfol!
1: Utogattak a kelekkutya kis kakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
2: Miért csúfolódsz?
1: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kis kakas megszeppenve mondta.
3: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
1: A cucamama elmosolyodott.
2: Ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
3: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekkutya kis kakas.
2: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók,

0: Igen, megmilelt. Félre nyertél.
1: Beszélni tanulok, motyogta a kerek úgy a kis kakas. Mutasd meg, hogyan kell.
0: Sajnálom,
1: ingatta a fejét a liba.
0: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak nyágogni tudunk.
1: A kelek úgy a kis kakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfencseztek, és vidáman makogtak.
2: Sárga répa, bekaplak.
1: A kelek úgy a kis kakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak. Sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelek úgy a kis kakast, és a hasukat fogva nevettek.
2: Egy makogó kis kakas.
1: A kelek úgy a kis kakas mérgesen kiáltott. Ne nevessetek!
2: Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam.
1: Az egyik nyúl abba hagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
2: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
1: A kelekutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan továbbment.
0: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
2: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
1: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
0: Egy kiskakas. Torka tolla tarajas.
1: Majd szelíden felmekegette. Kelekúgy a kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
2: Meg, meg, meg.
1: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
0: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
1: A kelekúgy a kiskakas bánatosan lógatta a taraját.
2: Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam.
1: A kecske meleg hangon válaszolt.
2: Nem tudom megmutatni. Én csak... Mekedni tudok. Sajnálom.
1: A kelekútya kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak. Lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekútya kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pehelyes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekútya kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott.
2: Háp, háp, háp.
1: A sárga pehelyes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekútya kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pehelyes kiskacsa mérgesen kiabált.
2: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz, he?
1: És lespriccelte a kelekútya kiskakast. A kelekútya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
0: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
1: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
2: Psz, hé!
1: A kelekúgya kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisszeg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret.
2: Te pisszegtél?
1: Kérdezte a kelekúgya kiskakas.
2: Én hát,
1: mondta az egér. És miért pisszegtél? Érdeklődött a kelekúgya kiskakas.
2: Azért pisszegtem, hogy állj meg.
1: Megálltam, mondta a kelekúgya kiskakas.
0: Látom, pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
1: A kelekútya kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
2: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
1: Az egér roppant komoly képet vágott.
0: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok. Híres tanár. És ez itt egy híres egériskola.
1: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekútya kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
2: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egérverset.
1: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett,
0: és elszavalta a verset.

0: dohogott az egér, sosincsen friss kenyér. Ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt. Ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált. Egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
1: Szép volt, dicsérte meg a kelek úgy a kis kakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
0: Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te!
1: A kelek úgy a kis kakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
0: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
1: Köszönöm, hálálkodott a kelek úgy a kis kakas, és cincogva ment tovább.
0: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában. A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kis kakast, majd dühösen megrázta a fejét.
2: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
1: A kelekúgya kis kakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom.
0: A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott. Persze, hogy nem jól csinálod.
1: Kelekutya kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
2: Nyáu, nyáu, ez jó?
0: Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
1: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom. A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
1: A kelekutya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kerek úgy a kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
0: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
1: Nem jól csinálom, kérdezte a kelek úgy a kis kakas. A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
0: Nem, nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
1: A kelek úgy a kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelek úgy a kis kakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt. Krú! Krú! A galambok a fejüket rázták.
0: Krú, nem jó, nem jó, te nem vagy galamb?
1: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelek úgy a kis kakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után.
0: A csengő egy bárány nyakába volt kötve.
1: A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
0: Be, be,
1: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett.
2: Be, be.
1: A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kis kakasra.
0: Te bégettél? Kérdezte.
1: A kelekútya kis kakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekútya kis kakast.
0: Neked nincs. Neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess.
1: A kelekútya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta.
2: Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja?
1: A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
0: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
1: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
2: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
1: Így búslakodott, meg szomorkodott, Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekúgya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekúgya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt. Ejnye, hát nem így kell! A kelekúgya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
2: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
1: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tácsd a csőröd, kukorékolj. Na, rajta, próbáld meg. A kelekúgya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
2: Kukorikú! Kukorikú!
1: Zengett a kukorékolás. A nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
0: Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták.
1: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
2: Fölébresztettem a napot. Én egyedül. Én a kiskakas.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Én Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörőkkel nem csupán remekül lehet szórakozni, hanem a hibás beszéd javítására is szolgálnak. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Megymag? Szelíd megymag vagy, vagy vad megymag vagy? Jó, most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Megymag? Most együtt. Megymag? Mehetünk a következő részre. Szelíd megymag vagy? Most mondjuk együtt. Szelíd megymag vagy? Jöhet a következő rész. Vagy vad megymag vagy? Most együtt mondjuk. Vagy vad megymag vagy? Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Megymag? Szelíd megymag vagy? Vagy vad megymag vagy? Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe a pricson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon? Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbélegény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetni halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné. Kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott.
4: Jaj, ki vagy, mit akarsz?
3: Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony. Meg ne ijedj tőlem. Túrós rétes?
4: No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony,
3: s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota.
4: Hát miért jöttél, túrós rétes?
3: Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg?
4: Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, s az enyémnek is, ha megtudja az apám.
3: No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét.
4: Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett?
3: Mondja a király kisasszony.
4: Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt.
3: Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ.
5: Hogy hívnak? Kérdezte a király.
3: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
5: No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban.
3: Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje.
5: Megállj, kazember, megállj!
3: Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt.
3: Szalad a király a konyhára.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el.
5: Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek.
3: Szalad le a harmadik kapushoz.
5: Nem láttad ilyes valamit?
4: Ilyes valamit nem,
5: de most futott erre 4 hét előtt.
4: Bolond!
3: Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz.
5: Nem láttad ilyes valamit?
3: Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé.
4: No, végre hallok okos beszédet is.
3: Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni.
5: Láttad ilyes valamit?
4: Nem láttam, felséges királyom.
5: Hát miért fekszel a sárban?
4: Mert a pálinka levert a lábamról.
5: Szedte-vetteg az embere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
3: Cúdarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbé. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
0: Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ció, áció, káció, akáció, vakáció. Vakáció! Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csodatévő. Réges-régen élt egy vándor, aki országról országra járt szüntelen, hogy segíthessen a bajba jutottakon. Sokan varázslónak hitték rendkívüli képességei miatt. Amerre járt, mindig meggyógyította a betegeket, megjósolta a jövőt, de még az állatok nyelvén is értett. Bölcsessége messze földön híres volt. Mindenhol tisztelettel és csodálattal fogadták. A vándor szerény ember volt, nem szerette a feltűnést, ezért mindig rongyos ruhákban járt, a hátán pedig egy kopottas zsákot cipelt. Történt egyszer, hogy mikor az egyik család étellel köszönte meg neki a jóságát, a nyúl kifigyelte a vándort. A bokor mögül nézte, amint az ember elcsomagolta a kenyeret a zsákjába, majd útnak indult. A nyúl már napok óta éhezett, és majd felfalta a tekintetével a kenyeret. El is határozta, hogy követi az embert, s majd a megfelelő pillanatban elcseni tőle a zsákot. Amint a vándor mögött lopakodott, egyszer csak leszállt mellé egy varjú. Jó reggelt, nyulacska! Van egy ötleted, hogy hol találok a közelben némi ennivalót? A fiókáim már nagyon éhesek. Bár csak tudnám, de én is éhezem. Tarts velem, és majd együtt kisütünk valamit, mondta a nyúl, és így már ketten követték a vándort. Útközben meglátták a rókát, amint a fák között bóklászott. Jó napot, rókakoma, mi járatban erre? Kérdezték tőle egyszerre. Vadászni indultam, de órák óta csak bolyongok, válaszolta szomorúan a róka. Ne bánkódj, rókakoma, csatlakozz hozzánk, mi is éppen élelmet keresünk, hívta a nyúl, s immár hárman folytatták tovább útjukat. Hamarosan egy tisztásra értek, és megpillantották a farkast, amint egy fa alatt heverészett. Mikor a varjú észrevette, ilyettében felrepült a magasba. A róka meg a nyúl pedig menekülni próbáltak. Ám akkor a farkas is észrevette őket. Ne féljetek tőlem, nem bántalak titeket, szólt nyájasan. Öreg vagyok már a vadászathoz, éppen ez a gondom. Nézzétek, hogy lesoványodtam. Már hetek óta csak bogyókon élek. Az állatok megsajnálták a farkast, és bevették a csapatukba. Így már négyen mentek tovább. Aztán a nyúl egyszer csak megszólalt. Támadt egy ötletem. Kifigyeltem, hogy előttünk megy a csodatévő, és láttam, mikor eltett egy kenyeret a zsákjába. Azt mondom, vegyük el tőle, és mindannyian jól lakunk belőle. Az állatoknak tetszett az ötlet. Már csak egy terv kellett, hogy megszerezzék a zsákot. Összedugták a fejüket, majd kisvártatva a nyúl felkiáltott. Megvan! A vándor elé kerülünk, és a róka majd lefekszik az útra, mintha halott volna. És amíg ő eltereli az ember figyelmét, mi ellopjuk a zsákját. A varjú és a farkas bólogattak, ám a róka nem helyeselte az ötletet. Hogy is ne? Aztán még a végén bosszút áll rajtam. Ne félj tőle, ha bántani akar, majd elszaladsz, vágta rá a nyúl. A róka a többiek unszolására végül ráállt a dologra. Már csak azt kellett kitalálni, hogyan tudnak a vándor elé kerülni. Ám akkor a varjúnak eszébe jutott a folyó. Gyertek, majd a folyón leevezünk, és ott megelőzhetjük, károgta a varjú, és elindultak a folyópartra. Találtak is egy kidőlt fatörzset, amin éppen elfértek. Gyorsan a vízre engedték, ráültek, és lecsorogtak vele a folyó. Mikor már eleget haladtak előre, kiszálltak a parton, és a róka lefeküdt az útra. A nyúl meg a farkas pedig elbújtak egy bokorban. Nem kellett sokat várni, és a varjú károgni kezdett, hogy megérkezett a csodatévő.
Milyen szép róka, kiáltott fel a vándor, mikor meglátta az állatot a földön feküdni. Nem sokára jön a tél, és még úgy sincs bundám. A csodatévő letette a zsákját, pont ahogy a nyúl elgondolta, majd elindult a róka felé. A róka megijedt az embertől, felugrott, és uzsgyi, már is elfutott. Eközben a nyúl és a farkas odalopakodtak a zsákhoz, és ellopták. Mire a csodatévő feleszmélt, ők már rég az erdő mélyén jártak. Mivel a nyúl tervelte ki az egészet, ő osztotta szét a zsák tartalmát. A varjú a vándor kalapját kapta, a róka a dobot, a farkas a csizmát, a nyúl pedig az étellel ment haza. Az állatokat annyira elvarázsolták a vándor holmiai, hogy észre sem vették, hogy a nyúl becsapta őket. A farkas boldogan húzta fel a csizmát, és elindult a birkanyán nyomába. A csizma nagy volt a lábára, de annyira tetszett neki, hogy nem akarta levenni. Így esett, hogy mikor az egyik bárány nyomába erett, elbotlott, a többi bárány meg menekülés közben majdnem agyon taposta. A róka hazavitte a dobot, ám amikor játszani kezdett rajta, a kölykei megijedtek a hangjától, és olyan fülsiketítően vonyítottak, hogy alig tudta megnyugtatni őket. A varjú is pórul járt a kalappal. Nagy volt a fejére, így nem tudott repülni benne. Mikor pedig leszállt a földre, a kalap teljes egészében betakarta, ki se látszott alóla. Aztán éppen arra járt egy medve, és majdnem rálépett. Végül a nyúl is megjárta. Miközben mohón falta a kenyeret, véletlenül megvágta magát a bicskájával. Habár a seb begyógyult, a vágás megmaradt. Azóta is ott égtelenkedik minden nyúl orra alatt. Ki tudja, talán ez volt a csodatévő bosszúja.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabú várat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűcs be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt Bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, és nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották Bagolynost zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen.
4: Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly.
3: Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét, nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel, zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, az súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprűjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
2: A kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Azt tudtad, hogy az együttérzés az egyik legkedvesebb magyar szavunk? Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valaki nehéz helyzetben van, és át tudjuk érezni az ő helyzetét. Bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe. Ez a beleérző képesség kisgyerekkorunktól fejlődik bennünk. Akiben nagy az együttérzés a másik iránt, annak az embernek magas az érzelmi intelligenciája. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Aranyeső és Babarózsa. Volt egyszer egy nagyon fösvény ember. Minden reggel, amikor felkelt, elővette a párnája alatt tartott ládikóját, és megszámolta a pénzét, nem tűnte el belőle, amíg aludt. A fösvény ember mással sem törődött egész nap, csak hogy hogyan szerezhetne még több pénzt, és hogyan kerülhetné el, hogy bármire is költenie kelljen. Bár nélkülözésben éltek, a fösvény ember két leánya olyan szép és vidám volt, hogy mindenki csodálta őket. Aranyeső gyönyörű szőke hajáról kapta a nevét, mely úgy csillogott a napfényben, mint az arany. Babarózsát gömbölyű, rózsaszín pirtolbájos arcáról nevezték el. Mikor nagylányát cseperedtek, egyre több legény emelte meg előttük hegykén a kalapját, és a vénasszonyok is azt találgatták, vajon ki lesz a párja a két gyönyörű és jó természetű lánynak. A lányok nem gondoltak a kérőkre. Kora reggeltől késő estig dolgoztak a család apró birtokán, míg apjuk a kocsmárossal pipázgatott, vagy az uzsorással politizált a házuk előtti padon. Mikor az egyik nap aranyeső az udvaron tűzifát hasogatott a vacsora főzéshez, oda kiáltott neki az apja padról, hogy fogja rendesen a fejszét. Szép lányka ez, kérges tenyérrel is elviszik, mondta az uzsorás. Elvinni elviszik, de vajon megadják-e az árát? Morogta a fösvényapa. Én megadnám, hunyorgott az uzsorás. Az apa este kezét dörzsölgetve mesélte a feleségének, milyen jó üzletet csinálhatnak nagyobbik lányukkal.
1: Te eladnád a lányodat egy 70 éves gonosz vénembernek?
0: Csapta össze a kezét ijedten az asszony.
2: Ugyan már! Nem él az már sokáig. A lányunk gazdag özvegy lesz. Majd akkor válogathat.
0: Másnap az ember még reggel elment a kocsmároshoz, hogy elújságolja neki is az örömhírt.
2: Ha már mennyegző, legyen egyből kettő. Régóta tetszik a lányod, az a forbás, a babarózsa. Jó kocsmárosné lenne belőle. Ide adod-e, ha én is megadom az árát?
0: Kérdezte a kocsmáros. Az ember vidáman mesélte este a feleségének, milyen jó ajánlatot kapott a másik lányukra is.
1: De hiszen a kocsmáros iszákos, durva öreg ember. Halálra dolgoztatná szegénykét,
0: sírta az asszony.
2: Ó, hamarosan sírba viszi a pálinka.
1: A lányunk megörökli a pénzét, mi meg a kocsmát,
0: vigyorgott az ember. Másnap reggel magához hívatta leányait. Az aranyszőke aranyesőt és a piros poskás babarózsát.
2: Lányaim, este megismerhetitek a vőlegényeiteket. Nagy gazdagság és öröm vár rátok, hála gondos apátoknak,
0: mondta a fösvényember.
3: De hát kik azok a legények, édesapánk? Kérdezte félénken aranyeső.
2: Az, majd este megtudjátok. Ma nem kell dolgoznotok. Csinosítsátok csak ki magatokat,
0: mondta az ember, majd elindult beszélni a vőlegényekkel. Aranyeső és babarózsa azonnal az anyjukhoz futottak, hát ha ő tud valamit a titokzatos kérőkről. Az asszony azonban nagyon félt az ura haragjától, és nem mert mondani a lányainak semmit. Így azok dalolva készülődtek, és várták a két délceg vőlegényt.
2: Nagy volt a csodálkozás, mikor este az apa a díszesen kiöltözött kocsmárossal, meg az új kabátot és cilindert viselő uzsorással tért haza.
3: De hol vannak a vőlegények, édesapám?
0: Kérdezte a szépséges babarózsa, s még a szokásosnál is jobban kipirult gömbölyű arcocskája.
2: Itt vannak előttetek. Aranyeső, te a Jóska felesége leszel, babarózsa, te pedig a bandié. Gyertek, nyújtsatok kezet a jövendőbelieiteknek,
0: bátorította vidám lányait az ember. Hanem a lányoknak több sem kellett.
1: ahogy voltak ünneplőben, elszaladtak, s meg sem álltak a falu széléig, ahol keresztanyjuk, a füves asszony élt.
4: Bújtasson el minket, jó keresztanya!
3: Könyörgött a két szépséges leány.
4: Édesapánk el akar adni minket!
3: A füves asszony csendben hallgatta a lányokat, majd így szólt. Ne féljetek, leánykáim! Amit tudok, megteszek. Főzök nektek egy jó forró teát, aztán feküdjetek le a tornác végébe aludni, reggelre minden megoldódik. Közben az ember csak úgy dúlt-fúlt mérgében, s nem győzött szabadkozni a kocsmárosnak meg az uzsorásnak. Ó, fiatal lányok ezek, még nem szoktak hozzá az ilyesmihez, de nálatok jobb férjet keresve sem találhatnánk. Ígérem, holnapra előkerítem őket. Reggel az ember bejárta az egész falut, de nem lelte sehol sem a két szökött menyasszonyt. Ahogy a füves asszonyhoz ért, biztos volt benne, hogy ott találja őket. Kap majd tőlem az a két kényeskedő fruska! Még hogy ilyen szégyent hozni az apjuk fejére, aki csak a javukat akarja, morkolódott magában. Hanem a lányok a füves asszonynál sem voltak. Az ember végigjárta a házat a pincétől a padlásig, de nem lelte sem aranyesőt, sem babarózsát. Csak két szép virágzó bokrot látott a tornác előtt. Az egyiken aranysárga, a másikon hamvas rózsaszín virágokkal. Az ember nem látott a dűtől, kirohant a kertkapun, és eltűnt a határban. A füves asszony megsimogatta a két szép bokrot, amik bánatosan hajladoztak a langyos tavaszi szellőben. Ne féljetek, kedveseim, minden jóra fordul. Mert a két szépséges virágzó bokor nem volt más, mint aranyeső és babarózsa, akiket a füves asszony elvarázsolt. Egy apa nem adhatja el a lányai jövőjét. Várjatok türelemmel, s ha egy napon eljön az igazi, öleljétek át meleg szeretettel, mondta a füves asszony. A fösvényembert hamarosan megölte a bosszúság. A virágzó bokorrá lett lányok meg vártak, még egy langyos tavaszi este két legény, játszint és hunor állt meg alattuk. Elfáradtam, testvér. Jól fog esni egy kis alvás a két szép virágbokor alatt, mondta játszint, s nyomban le is telepedtek. Éjszaka a legények különös álmot láttak, mintha két gyönyörű leány bújt volna elő a virágzó bokrok közül, egy aranyló hajú és egy hamvas piros arcú szépség. Reggel, mikor Jácint és Hunor felébredtek, a bokrok nem voltak sehol. De az álomban látott lányok ott álltak előttük. A két testvérpár azonnal egymásba szeretett. Aranyeső Jácint, babarózsa pedig Hunor felesége lett. S bár a két legény nem volt gazdag, mégis boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
1: Én pedig a párja, Inkoz.
2: Mi vagyunk a...
1: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hárman kellene itt lennünk,
2: nem? Ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint... Ruhamanó
1: Fonalszál!
2: De tényleg, Ruhamanó. Hol van? Áó!
1: Ruhamanó!
2: Manó! Ja, bocsánat, itt vagyok.
1: Azt hittem, az asztal alá bújtál.
3: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
1: És az összes elkészült?
2: El.
1: De jó!
2: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
1: Ó, és hát munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
2: Meseolvasás!
3: Jó, akkor olvasunk mesét.
1: Lázár Ervin meséje nyomán.
2: A lyukas zokni.
3: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
2: Azért én szebb vagyok nálad,
3: mondta a lyuk az okninak.
1: Mi?
3: Csodálkozott az okni.
1: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
2: Mert átlátni rajtam,
3: mondta a lyuk.
1: Ugyan,
3: oktatta az okni.
1: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
2: És piszkos is vagy,
3: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
2: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
3: Ezen az okni elgondolkodott.
2: Na ugye?
3: Hangoskodott a lyuk.
2: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
3: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
1: Teljesen tönkre teszel,
3: siránkozott az okni.
2: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
3: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
1: Jaj, ne csináld!
3: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
1: Bezzek a lyuk nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
3: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
2: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
1: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
3: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
1: Hát ez megint nagyon kedves volt.
2: Igen.
3: Na menjünk, készítsünk valamit.
1: Jó.
2: Jó, nyomás a

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hajtogatós. Ma azt tanultam, a lepedőnek nem lóghat ki a sarka, és akkor szép, ha sima. A tésztát ellenben össze-vissza lehet dögönyözni, sőt, muszáj, mert minél többet gyűrögetjük, annál szebb lesz, ha megsül. Ezért az ágynemőt sarkosra hajtjuk, a pogácsát meg levelesre. Nem hiába hajtogatja a nagymami, hogy az élet milyen bonyolult.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vonta taligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jóleső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt. Egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a záporeső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab részgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyed nap újra fölcsapott vándor rongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
1: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit?
0: Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Indián vagyok.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
5: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg!
4: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
5: Ham, mindjárt bekaplak!
4: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
5: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt!
4: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
5: Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
4: Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának.
5: Na eridj csak föl, jányom, hidd le már a nénéidet, azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik.
4: Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc.
5: Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak!
4: És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc.
5: Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
4: Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc.
5: Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
4: És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanász gyerek legeltette a csürhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanász gyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanász gyerekhez is, és azt mondja neki,
5: már három lányt apjostúl, anyostúl, meg egy csoportkaszás ember egy regement katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
4: Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára, a kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer. Most mondjátok velem. Egyszer. Mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok. Most együtt. Egy pici pocakos pocok. Jöhet a következő. Pocakon pöckölt. Próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt. Most menjünk tovább. Egy pici pocakos. Most együtt. Egy pici pocakos. És a legvége. Pockot. És akkor együtt. Pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer. Egy pici pocakos pocok. Pocakon pöckölt. Egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkétől ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. S a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. S ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdhogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? haszontalan. 7. Hes. 8. Nyűg. 9. Kinek kell? 10. Tűnjön el. Hát pedig csupa 5. nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nagyon jó.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mi csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
1: Haci! Haci!
2: Tiszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mókás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes szeruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kisszék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertész bácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt, nagyon barna, hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsikorában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Nini nagy kalap, mennyi aranyszem!

mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már Aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be a pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült mozdulatlanul a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan Aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, Aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott Aranyszem, és mit agadás, nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva Aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat. Azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezkedte, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült Aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzos

0: függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig. Aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított a papírosra.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Élt egyszer egy fiú, akit Matyinak hívtak. Volt ennek a legénynek egy lútja. Azzal indult el szerencsét próbálni. Útjuk egyenesen Döbrögbe, a vásárra vezetett. A város ura éppen vadászott, mikor megpillantotta a fiút és annak szép fehér libáját. Döbrögi úr ki is adta a parancsot.
1: Azonnal hozzátok ide, nekem azt a szép göbölyű libát.
0: Az alattvalók rohantak is a lúdhoz, de Matyi megfogta, kezébe vette, s el nem eresztette. Dübe gurult az uraság, s rögvest parancsot adott.
1: Kapjon 25 botütést a fiú, aki nem tiszteli méltóságomat.
0: És már ki is vették kezéből a ludat. Matyi elszenvedte a 25 verést, majd oda kiáltott. Ne félj, uram, meglásd! Háromszor adja ezt Kennek ludas Matyi vissza. S ezzel útnak indult. Eltelt 3 hosszú év. Döbrögi éppen a palotáját építette újjá. Új mesterembereket keresett. Ezért Matyi gondolt egyet, s itáliai ácsmesternek adva ki magát, jelentkezett az uraságnál. Döbröginek nagyon megtetszett az Itáliából érkezett ifjú, s rögvest felfogadta. Matyi kapott az alkalmon, s megkérte Döbrögit, menjen ki vele az erdőbe, segítsen neki fát választani. Egy óvatlan pillanatban, mikor az uraság nem figyelt, Matyi fogta, egy fához kötözte, és jól elnáspángolta. Emlékszik még rám? Megmondtam, hogy Kennek háromszor adja ezt ludas Matyi vissza. Siránkozott Bíz a fájdalomtól az uraság, fájt a háta a botütésektől. Minden felől hívták az orvosokat, hogy enyhítsenek Döbrögi baján, de az ugyan nem múlt el. Másnap egy német orvos érkezett a palotába. Elküldte az egész udvart gyógyfüveket szedni. Mikor kettesben maradtak Döbrögivel, Matyi levette az áruháját, és az uraság elé lépett, hogy leverje rajta a második részletet. Jajgatott ismét a Döbrögi, de még hogy! Aztán elérkezett a vásárnapja. Döbrögi kísérete nélkül már ki sem mert merészkedni az utcára. Elrendelte, hogy kutassák át az egész várost, nehogy Matyi megint erre ólálkodjon. Annak ellenére, hogy az egész város őt kereste, Matyi nem ijedt meg. Sőt, ez az alkalom tökéletes volt számára, hogy betartsa az ígéretét. Oda ment egy árushoz, és vett tőle egy lovat. Majd lefizetett egy szegény fiút, hogy adja ki magát ludas Matyinak. Még egy ludat is a kezébe adott. A fiú éppen Döbrögi hintója mellett baktatott, mikor észrevették.
2: Azonnal fogjátok el,
0: parancsolta az uraság, és mindenki rögvest a ludas Matyinak öltözött fiú után eredt. Döbrögit pedig magára hagyták hintójában. Ekkor nyomban ott termett az igazi Matyi.
3: Tudja, uram, ki vagyok én? Hát én vagyok a ludas Matyi.
0: És már vette is elő a pálcáját, hogy ismét elnáspángolja Döbrögi uraságát. Kiabálhatott hát a Döbrögi segítségért, de senki fia nem hallotta szavát. Matyi pedig betartotta ígéretét, s harmadszor is visszaadta a verést. Mikor befejezte, elkötötte Döbrögi egyik lovát, felkapta lúdját, s otthagyta Döbrögit s a várát mindörökre. Az uraság jaj veszékelve szállt ki a hintóból, de hiába küldte Matyi után katonáit, ő már rég messze járt. Az emberek, mikor meglátták a pórul járt uraságot, hangos kacagásban törtek ki. Lettem nagy mulatság, Döbrögi pedig szégyenkezett, hogy harmadszor is túljárt az eszén Ludas Matyi.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
3: Tényleg? És észrevette?
2: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
3: Hát, ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
2: Szákát? Gerendát? Nem értem.
3: A szálka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc. Mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
5: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szeme fényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve odamentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me! Rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát, ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, Tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erezd be, bocsásd be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezd be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, arancs katujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, Gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, erezd be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
4: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk.
1: A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltek. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem halta.
0: A Jankó és Piroska.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos hegedűs. Élt egyszer egy hegedűs, aki olyan csodálatosan játszott hangszerén, hogy minden száj tátva maradt a dallamoktól. Magának való legény volt, éjjel-nappal a világot járta egymagában, s közben egyre csak húzta muzsikáját. Egy nap, mikor éppen egy sűrű erdőn vágott keresztül, megunta a magányt, s gondolta, keres magának egy utitársat. Rázendített hát a hegedűjére, hát ha előcsal valakit a lombok közül, akivel barátságot köthet. A bozót hirtelen megmozdult, de bizony nem tetszett a legénynek, amit látott, egy farkas koma volt, aki előjött játékára.
1: Milyen csodás dallam, bár csak én is így tudnék játszani.
0: Ezen könnyen segíthetünk, barátom. Csak tedd, amit mondok, s majd te is ilyen szépen húzod, mondta a hegedűs, a farkas pedig örömmel beleegyezett a dologba. A hegedűs akkor egy tölgyfára mutatott. Ha te is ilyen csodálatosan szeretnél játszani, csak kapd elő a két mancsodat, és dugd bele a fakérek közötti repedésbe. Nem értette a farkas, mi történik, de azért csak megtette, amit mondtak neki. A hegedűs pedig felkapott egy nagyobb követ, a repedésbe dugta, és a farkas már nem is tudta kihúzni a mancsát, úgy beszorult. Várj meg itt, kedves koma, mondta a hegedűs, azzal otthagyta. Nem sokára azonban újra elunta magát a magányos zenész, hát ismét rázendített, hogy előcsalogasson egy jövevényt. Kisvártatva egy róka tűnt fel az ágak mögül, de a hegedűs csak húzta a száját az állat láttán.
2: Na hát, mi csodás dallamok, bár csak eltanulhatnám, sóhajtott a róka.
0: Szívesen megtanítalak, róka koma, csak hallgatnod kell minden szavamra, mondta a hegedűs, a róka pedig könnyen beleegyezett. Akkor a hegedűs egyik kezével megfogta először egy bogyoróbokor ágát, másikkal pedig egy áfonyabokor ágát, lehajtotta őket a földre, és rájuk lépett, majd így szólt a rókához. Add ide a bal lábad! A róka odaadta, és azt az egyik bokorhoz kötötte. Most pedig a jobbat! Azt meg egy másik bokorhoz kötözte. Abban a pillanatban a róka kifeszült, és ott lebegett a két bokor között. Csak várja, míg visszajövök! A hegedűs pedig tovább állt, de aztán újra megunta a magányt. Elővette hegedűjét, és addig húzta, míg a bokorból megjelent egy nyulacska. De a fiúnak ő sem felelt meg, és kieszelt egy újabb tervet.
3: Milyen szép a muzsikád, ha csak egy kicsit is megtanulhatnám,
0: ábrándozott a nyúl. A hegedűs pedig könnyen meggyőzte, nem kell sok erőfeszítés, csak úgy kell tenned mindent, ahogy kérem. Itt van ez a hosszú kötél. A nyakad köré tekerem, folytatta a legény. A másik felét pedig ehhez a fához szögezem. Hadd lássam, most milyen kitartó vagy. Fúst körbe annyiszor a fát, ahányszor csak bírod, mondta a fiú. A nyúl pedig meg is tett mindent, hogy a kedvére tegyen. Neki rugaszkodott a nyúl, és csak futott, futott körbe-körbe, míg a kötél rá nem tekeredett a nyakára, épp hogy mozdulni tudott. Csak várj itt, és mindjárt jövök, és már ott is hagyta a hegedűs. Eközben a farkas addig-addig rángatta a fába szorult lábait, míg valahogy kiszabadult, s egyből el is indult, hogy móresre tanítsa a fiút. Amíg a farkas az erdőt járta, a hegedűs nyomát kutatva, belebotlott a róka komába, aki az út szélén lógott kikötözve.
4: Segíts rajtam! Rágd el a kötelet! Az a gaz hegedűs bánt el velem!
0: Kiáltotta neki a róka. A farkas pedig kiszabadította a rókát, s megfogadták, hogy együtt látják el a hegedűs baját. Miközben a legényt keresték, megpillantották a faköré tekeredett nyulat.
3: Drága barátaim, segítsetek! Átvert az a gaz hegedűs!
0: A farkas és a róka pedig készségesen eloldozták a nyulat, és ezután már hárman eredtek a fiú nyomába. Közben pedig a hegedűs újra egyedül érezte magát vándorlása során, így újra hangszeréhez nyúlt, hogy barátra leljen. Olyan gyönyörűen játszott, mint még talán soha, benne volt élete minden bánata. Nem messze egy favágó aprította a fát, s mikor meghallotta a csodálatos muzsikát, annyira tetszett neki, hogy abba hagyta dolgát, s elindult a hang felé. Mikor a hegedűshöz ért, annak egyből felragyogott az arca. Végre egy olyan barát, akire az elejétől fogva vágytam, gondolta magában, és csak folytatta a hegedülést. Közben a hegedű hangját követve, oda talált a három pórul járt állat. Vicsorítottak mind a hárman, és karmaikkal a hegedűst fenyegették, de a favágó felkapta a fejszéjét. Az állatok úgy megijedtek, hogy futottak, amerre láttak. A favágó pedig lenyűgözve hallgatta a hegedűs csodálatos zenéjét, majd csodálattal telve elindult hazafelé.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok, hallgatók! Én Zokni vagyok.
2: Én pedig kifordított cimborája, inkoz!
1: Képzeljétek, most jártunk utána annak, hogy a ruhák előállításához is elengedhetetlen a...
2: víz! Egy pólóhoz átlagosan 2700 literre van szükség.
1: No de mennyi lehet a 2700 liter?
2: Hát az biztos, hogy sok-sok-sok vízzel telik át.
1: És ez csak egy póló.
2: Zokni? Ez azt jelenti, hogy amikor minket készítettek, akkor is sok vizet használtak fel.
1: Igen, de minket nem dobnak ki csak úgy, még ha ki is szakadunk. Ruhamanó mindent újra hasznosít.
2: Még szerencse. Ti is inkább próbáljátok meg sokáig hordani a megvásárolt ruhákat.
1: Ha pedig már nem kellenek, ne dobjátok ki. Inkább ajándékozzátok el, hogy új gazdára találjon. Vagy vigyétek olyan helyre, ahol majd újra hasznosítják.
2: Vagy nézzétek meg Ruhamanó ötleteit.
1: Bizony, a hetet hét kalandban. Minden nap hétfőtől péntekig.
2: Vagy a YouTube-on. Ott is megtalálható.
1: Vagy a MediaClick-en is.
2: Jó, legyen az. Sziasztok!
0: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
6: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magán stranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
7: Csukás Mese Rádió!
8: Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese Rádió. Élményeket és jó kedvet kívánok mindenkinek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lelődözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha 4-re

0: Ez a zene varázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

a kezünkkel egy pókocskát fogunk formázni. Itt a négy lába, nyolc lába összesen összerakjuk. És mutassátok csak azokat a pókocskákat, hadd lássam mindenhol. Ott is, nagyon jó, figyelj. Barna torony ablakából láthatod a pókot. Hadd lássam azokat a pókokat.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

0: sängen. När vi grälar ut det här, ja.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: reményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Újratervezés.

gyorsan mész, a gönc összekérnél jobbra, túl gyorsan mész, most fordulj balra, mondom most.

0: nekünk. Felszállunk a nap fölé, a fényes csillagok közé. A tejúton végig helikopterezünk.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
2: Csukás Mese!

0: látni pingvinek.
1: Vigyázz!
0: Pingvinek.
1: Tánc.
2: Jobb szárny.
0: Na mindenki vegye el a jobb szárnyát és mozgassa.
2: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek.
1: Vigyázz!
0: Pingvinek.
1: Tánc.
2: Jobb szárny, bal szárny.
0: Most már mind a két szárnyatokat mozgassátok.
2: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb.
0: Hármat kell egyszerre ritmusra.
2: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny, bal szárny, jobb lábbal láb.
0: Most már billegünk úgy, mint a pingvin.

0: Spaß. Pinguine Tanz. Jop, Sani, Bol, Sani, Jop, Lab, Bol, Lab, Fejed. Most már a fejedet is csak el ne veszítsük.
1: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
0: Pingvinek, vigyázz! Pingvinek, tánc!
1: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb, fejed,
0: popsi! Na, látom, milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál-e már pingvint
1: a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
0: Jobb szárny! Gyorsabban kell a jobb szárnyatokat mozgatni!
1: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!

0: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb.
1: Gyorsan van kell a lábunkon is.
0: Láttál le már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvine, vigyázz!

0: megy.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Na annyit azért segítek, bal kézzel fogunk kezdeni. Ha szembe álltok velem, akkor

0: szépen szerint csinálnál még. Várom, remélem, hogy mindenki felfrissül. Rázzuk le gyorsan a kezünket. Ugyan jól esik. Rázzuk le a lábunkat. És kifújjuk a levegőt, hogy...
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.

Sí, por favor. Tan solo ayer yo pillé. Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeket.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Csukás István. Jó étvágyat! Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles? Rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold, a legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csáncsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted? Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti. Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az 5 ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el? Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
7: Helyes, most figyelj!
6: Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá 3 ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért. Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ógrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész. Igen, igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Magyar népmese, a tulipánnál változott királyfi.
2: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű, tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eres csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
0: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld!
4: Na?
3: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
4: Jaj, de jó. Akkor égett a kezed alatt a munka.
3: Égett a kezem alatt a munka?
4: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
5: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája. És te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen. Nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vett tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
6: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz. Mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
5: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
6: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz. De most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, ahonnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
5: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek, vagy az a néni?
6: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
5: És melyik a te bőröndöd, tigris?
6: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
5: Zümike azonban zavartalanul ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
6: Mindenek előtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
5: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
6: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
5: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott. Se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
7: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
6: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is.

0: felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle, csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
1: Jaj, hová lett?
0: Hüledezett Zümike, hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett,
1: méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
0: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
1: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
0: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
0: Te Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
1: De úgy akartál te aludni? Másért bújtál el? És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok? Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a miénket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
0: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
1: Most visszautazom,
0: kiáltotta jókedvűen.
1: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
0: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
1: Nem,
0: nem volt ostoba. És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében. Nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
3: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A csomós nyelvű béka. Egy nagy erdő szélén fekszik a pici, de annál tisztább vízű ebihaltavacska, ami arról kapta a nevét, hogy tavasszal csak úgy hemzseg benne a sok kis ebihal. Nem is csoda. Ez a tó a békák kedvenc helye. A tavacskába egy friss forrás folyik a hegyekből, a napocska kellemesen melegíti, színpompás virágok nyílnak mellette, és egész nap ebédnek és vacsorának való bogarak döngicsélnek körülötte. Az ebihaltóban lakik egy leveli béka család is, akik messze földön híresek arról, milyen szép hosszúkat tudnak ugrani, de arról is, hogy nincs az a bogár, amit ne tudnának ragadós nyelvükkel elkapni. A többi béka mind hozzájuk jár, hogy megtanulja az ugrálás és a nyelvkinyújtás minden egyes kis fortéját, ők pedig büszkén és lelkesen adják át a tudásukat. Reggelente korán kelnek, tornáznak egyet mindannyian a tóparton, kinyújtogatják az alvásban elgén beredett tagjaikat, utána versenyt ugrálnak és begyűjtik az ebédre valót. Délután megérkeznek a lelkes tanulók, és elkezdődik a békaiskola. Van ott magasugrás, távolugrás, szúnyogvadászat és nyelvleckék. A sok kis diák pedig szorgalmasan gyakorol. A leveli béka mama és a leveli béka papa nagyon büszke a szép és ügyes családjára, és minden tavasszal örömmel várják az új kis ebihalakat, akik majd, ha felnőttek, beállhatnak az iskolába

0: tanítani. Ám az egyik tavaszon olyan ebihal érkezett a családba, aki nagyon meglepett mindenkit, a szüleit, a testvérkéit és a környékbeli békákat is. Ebből a kis ebihalból ugyanis egy csomós nyelvű kis béka lett. Próbálta ő is nyújtogatni a nyelvét, kibogozni, húzta jobbra, húzta balra, megvizsgálta a mamája és a papája, a végén még a szomszédban lakó öreg varangy is, de a csomó az maradt. Egy fia béka nem volt a környéken, aki megértette volna a dolgot, még hogy egy csomós nyelvű béka. Segíteni pedig végképp nem tudott senki. A kis béka pedig hiába volt ügyes az ugrásban, nagyon szégyelte magát. Jobbnak látta, ha az iskola közelébe sem megy. Kine nevessék a tanulók, amiért egy kicsit pössze és nem tud szépen kuruttyolni. Hiába mondták neki a szülei, hogy nincs ezzel semmi baj, ő is ügyes nagy béka lesz. Inkább egyedül ugrálta körbe a tavacskát, a folyópartot és a környéket, és gondosan kerülte a többi béka társaságát. Néha olyan magányosnak érezte magát, hogy a tükörképét nézegette a vízben. Így telt el egy hosszú és forró nyár. A békaiskolában kiokosodtak és kiügyesedtek a tanulók, mindenki befejezte szépen az órákat, és közeledett a nagy és vidám záró ünnepség, amikor mindenki megkapja az oklevelét. Össze is gyűltek a tanulók és a családjuk a tavacska körül, a leveli békák pedig felsorakoztak, hogy kiosszák a megérdemelt jutalmakat. Mindenki ott volt, aki békának számított. Azaz majdnem mindenki. A csomós nyelvű kis béka ugyanis a távolból figyelte az eseményeket. Így történhetett, hogy ő vette észre először, nagy lesz a baj. Az égen ugyanis egyszer csak feltűnt egy keskeny árnyék. Hazatértek az első gólyák a nyaralásról, és igencsak üres volt a bendőjük. Az egyikük fente már a csőrét egy kis békacombra. Amikor meglátta a békákkal teli tavacskát, úgy megörült, hogy azt sem tudta, melyik finom falattal kezdje. Az ünneplő békák pedig annyira belemerültek a vidámságba, hogy már csak későn eszméltek. A gólya ugyanis épp ott tért földet az ünnepség mellett, és bőszen kelepelt. Mindenki ugrott volna, amerre lát, de földbe gyökerezett a lábuk a nagy ijegységben. Egy béka volt csak résen, aki nagy ugrásokkal meg is érkezett. Mégpedig a csomós nyelvű kis béka. Ügyesen az éhes gólya csőrén termett, és hopp, egy szempillantás alatt összecsomózta a madár hosszú csőrét. A meglepett gólya rázhatta, csóválhatta és bólogathatta a fejét. A kis békától csak nem szabadult. Ott himbálózott a szorosra kötött csőre végén. Addig persze a többi ijedt béka szanaszét ugrált. Valaki a vízben, valaki a fűben, valaki a hatalmas levelek és kövek alatt talált menedéket. A gólya csalódottan és éhesen nézett körbe, és tudta, bórul járt. Amikor a kis béka látta, hogy már mindenki biztonságban van, akkor ügyesen, hogy a gólya észre ne vegye, lecsúszott a csőréről, és ő is eltűnt egy nagy lapú levél alatt. A kelepelő gólya pedig korgó gyomorral tovaszállt. A veszély elmúltával előbújt a többi béka is. Körbeállták a nagy hőst, és egyszerre éjjenezték. Megmentetted az életünket! Nagyon köszönjük! Kuruttyolták kórusban. Meg is tartották gyorsan az ünnepség elmaradt részét, ahol a csomós nyelvű kis békának is jutott oklevél. Mégpedig a legbátrabb békának szóló.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat, vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó. Mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinska, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy sövít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, mindent tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyemszoknyáját. Az meg, persze, ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függő ágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függő bölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzószálait, ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
0: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kisláng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
4: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz 3-at, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára egy bűvös körkopintására. Amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop.

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintására, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél.

egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspart, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös körkapintására, amíg gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca,

al mu bom mariarto, giù cot sammal cogna, o dotto l'alto, chiudo ne scevol, digo si ciodo, vorrà spalza kir, vigila lo do. Zeruzo, zeruzo, legyél varázs málca, varázs erőt hip-hop. Enged szabadjál egy bűvös körkapintás három. Ami gondolok, az valóra váljon.

0: Három kívánság. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt? Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsér, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakállú király. Az a zöld szakállú király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. Húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod-e te, nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy, én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöld szakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legény fia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú hetet-hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak, szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöld szakállú királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál, te eresz be, aztán ne félj semmit. A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, s ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, Grácia fejemnek, itt vagyok előtted. Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?
3: Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan.
2: A király nagyon mérges lett. No, várj csak! Három feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposzta levél. Fogd meg! Becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz. Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a három oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.
0: Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ, sohasem tudom megcsinálni.
2: Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja, eresz be galambom, javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle. No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre? Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni. Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél?
0: Itt van.
2: No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak eresz be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszállt. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek, ennek derekasabb megfeleltél.
3: Meg bizén, mondta rá a legény hegykén.
0: Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni.
2: Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
0: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
2: A legény arra is csak a vállát rázta.
0: Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít.
2: A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
0: Káposztalé meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
2: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dong.
0: Eresz be, galambom, javadat akarom.
2: Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna. De boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott, kis dongó lett belőle, s elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
0: No, ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat.
2: A királyfi nem szólt sem. Az estére várt, azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Azám, de mikor a kis dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora.
3: Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának, eredj csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek, jaj, de sebes szél fúj a hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár. Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni. De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kismadár is sietett ám, de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöldszakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz, még most is élnek, ha meg nem haltak.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lépj be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
4: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
5: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
6: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
7: Szevasztok, csukimukik, nagyon örülök, hogy őre itt vagytok velem, szerény hajlékomban a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok csak úgy repkednek. Tudjátok, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Remélem, hogy sokat játszottatok a szabadban, ettetek finom gyümölcsöket, zöldségeket, és persze jutott idő egy kis pihenésre is. Nálunk bizony nagy volt az izgalom. Emlékeztek még, ugye? Ott hagytuk abba legutóbb, hogy Mici néni gyönyörű körtefája alatt egy régi fényképet találtunk. Képen Mici néni volt még kislánykorában. A fotón azonban egy furcsa kis táska is szerepelt, amire egyikünk sem emlékezett korábbról. Amikor óvatosan leemeltük a képről, egy újabb üzenet bukkant elő, amely így szólt. A következő rejtvényt ott találjátok, ahol a nevetés sokáig visszhangzik.
5: Szerintem engem kerestek, az én nevetésemet még másnap is lehet hallani.
7: Ebben lehet valami, ládikám. Palkó szerint egy vidám park lehetett a megfejtés. Panka az iskola udvarukra tippelt, de hamar rájött, hogy az nem lehet, a vakáció alatt nincs ott sem zsibongás. Vakkancs pedig... Na, ő minden bokorra gyanakodott. Már majdnem feladtuk a találgatást, amikor Mici néni hirtelen felkiáltott. Hát persze, a Balaton! A Balaton? Kérdeztük szinte egyszerre. Igen, válaszolta, hiszen amikor annyi idős volt, mint ti, akkor sok nyarat töltött ott. Azt is elmesélte, hogy volt egy hely, ahol ha kiabáltak, akkor valaki mindig válaszolt nekik, ráadásul mindig ugyanazt mondta, amit ők.
5: Na de ki válaszolt? Hát ki hallott már ilyet?
7: Mi például már hallottunk ilyet, Ládikám. Nem emlékszel? Tavaly még téged is elvittelek arra a helyre a nyári barangolásunk alatt, amelyre a nyom is utal.
5: Júj, tényleg, István bácsi, már tudom, már értem.
7: Na és ti, csukimukikáim, tudjátok már, hogy hol van a hely? Balatonnál, ahol ha nagyot kiáltunk, akkor visszakiált. Ha hallgatunk, akkor ő is hallgat.
5: A következő égből puttyant mese alatt biztosan kitaláljátok!
1: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
2: Döbrentei Ildikó égből pottyant meséje következik. Felolvassuk együtt. Döbrentei Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
4: Sublót hercegnő.
2: Hol volt, hol nem volt. Kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában állt Sublót hercegnő. 13 fiókja volt, és mind a 13 más színű.
4: Évek óta ugyanott tornyosodott a hercegnő, és mindig ugyanúgy teltek a napjai. Nappal szunyókált, éjjel virrasztott, s csak hajnalban aludt egy keveset.
2: Egyik reggel hangos szuszogásra, pöfögésre serkent.
4: A gőzmozdony, csak nincs valami baja. Sublót hercegnő ilyetten kihúzta a 6. fiókját, a sárgát, és belenézett.
2: Oda bent régi dukók, képkeretek és polófák között egy takaros sín pár kanyargott. A sín mellett sorompó, szemafor, bakterház és vasútállomás. A gőzmozdony az állomáson vesztegelt. Nem szuszogott, nem pöfögött.
4: Mi a baj, gőzmozdony?
2: Nem tudom az úti célt, aranyoskám.
4: Hát mindjárt bemondja a hangszóró.
2: Mit mond be, aranyoskám?
4: Az úti célt, a következő állomást.
2: Azt bemondta már 3-szor is.
4: Akkor mi a baj?
2: Hogy nem hallom, amit mond, mert úgy pifeg, pufog itt valaki, hogy még a gondolatot is kiveri a fejemből. Nem tudja, aranyoskám, ki az, aki olyan hangosan folytat, hogy még a hangszórót se hallom tőle?
4: Hát én azt gondoltam, hogy maga pöfög, gőzmozdonyom, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő becsukta a 6. fiókot, a sárgát. Talán a kukásautó, és kihúzta a 9. fiókot, a pirosat.
2: A piros fiókban kopott képes lapok és üres gyufas katuják között egy kukásautó várakozott. Nem szuszogott, nem pöfögött.
4: Hát maga, nem dolgozik ma, kukásautó úr?
2: Egyedül nem bírok dolgozni, engem irányítani kell.
4: Ki irányítja magát?
2: 2 kukás, a Pali meg a Fecó.
4: És ők hol vannak?
2: Talán nem hallották meg az óra csörgést, aztán elaludtak. Igaz is, kifújtat fortyog itt olyan hangosan, hogy még az ébresztő órát is túlharsogja.
4: Én azt gondoltam, hogy talán maga a kukásautó úr, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a 9. fiókot, a pirosat, talán az éjjeli őrbácsi, és kihúzta a 12. fiókot, a kéket.
2: A kék fiókban öreg elemlámpák, csavarok és csavarhúzók között csíkos dunna alatt pihent az éjjeli őr bácsi. Bojtos hálósipka volt a fején,
8: de nem aludt. Nem szuszogott, nem pöfögött.
4: Ébrem van, éjjeli őr bácsi.
9: Még ébrem vagyok, kezit csókolom.
4: Pedig fent jár mágra nap az égen.
9: Látom, kezit csókolom, de ma valahogy nem tudok elaludni.
4: A friss újságot átolvasta?
9: Átolvastam, kezit csókolom, mégsem tudok aludni.
4: A kávéját megitta?
9: Mind megittam, kezi csókolom, de ma az se használt.
4: Mi a baj?
9: Kezi csókolom, itt olyan hangosan folytat, fortyog valaki, hogy én azzal nem bírom a versenyt. Én nem tudok ilyen hangosan hortyogni, akkor inkább el se alszom.
4: Hát ez mégiscsak több a soknál. A mozdony nem tud elindulni, a kukások nem tudnak felébredni, az éjjeli őr bácsi nem tud elaludni, én a legmélyebb álmomból felijedek. Ez nem járja.
9: Kezét csókolom, nem tudja véletlenül, hogy ki fújtat itt.
4: Hát, ha nem a gőzmozdony, nem a kukásautó, és nem is az éjjeli őr bácsi, akkor nézzük csak, és Suplót hercegnő találomra kihúzott még 2-3 fiókot.
8: Az egyikben éppen homokvár épült, a másikban tengeri csata dúlt, a harmadikban hullott a hó.
4: Nem értem, morfondírozott Suglót hercegnő. A fiókokban minden rendben, minden úgy van, mint máskor. Honnan jön hát mégis ez a szuszogás?
8: Nézte elől, nézte hátul, nézte fölül, nézte alul, még a lábát is megemelte, de nem talált semmit. Aztán, ahogy visszabillent...
4: Ez szúr! Azonnal gyere elő, te szúrós!
8: Hát, egy tüskésre gömbölyödött sündisznó kölyök gurult elő Suplót hercegnő lába alól. Szuszogva, pöfögve, kiegyenesedett, és harciasan felnézett a hercegnőre.
4: Hát te voltál az! Te szuszogtál, te pöfögtél! Ne félj tőlem! Hogy kerültél ide, a parkettás nagy szobába, hiszen neked az erdő mélyén a helyed?
8: Suplót hercegnő kinyitotta a 13. fiókját, a zöldet. Zöld lombú fák susogtak benne. A fák alatt patak csobogott, s a jó tavalyi avaron érett vadcseresznye gurult.
4: Itt lesz az otthonod, kicsi sűn.
8: A sűn nem válaszolt semmit. Nem is szusszantott, nem is pöffentett, csak elvackolta magát az avarban, és fáradtan elaludt.
4: Suplót hercegnő óvatosan betolta a 13. fiókot, a zöldet, és kihúzta a 6., a sárgát. Éppen akkor futott ki az állomásról a boldog gőzmozdony, tudta már az úti célt.
8: Suplót hercegnő betolta a 6. fiókot, a sárgát, és kihúzta a 9., a pirosat. Csörgött, fújtatott, pufogott odabent a kukásautó. A 2 kukás, Jani meg a Fecó úgy rakta a kukás edényeket, mint a gép. Be akarták hozni az elvesztegetett időt.
4: Suplót hercegnő becsukta a 9. fiókot, a pirosat, és kinyitotta a 12., a kéket. Úgy hortyogott a csíkos dunna alatt az éjjeli őr bácsi, hogy csak úgy csörömpöltek körülötte a csavarok, meg a csavarhúzók.
8: Utoljára a kék fiókot is betolta Suplót hercegnő. Megnyugodva végig simított mind a 13 fiókján, s mivel nappal volt, és nappal ő szunyókálni szokott, békésen elszunnyadt.
4: Ha látni szeretnétek, keressétek meg őt kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában.
10: De halkan menjetek, nehogy felébresszétek.
4: Így volt.
10: Nem így volt?
4: Égből pottyant mese volt.
7: Tudjátok, hogy mi az a sublót? Egy kis fiókos szekrény, bizonyám. Fogadni mernék, hogy nektek is van otthon ilyenetek.
5: Na hát, akkor én biztosan nem férnék bele egy ilyen sublótba, de kettőbe se.
7: Kész szerencse, hogy azért a gőzmozdonyra felfértél, na de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát miután rájöttünk, hogy a következő úti cél tihany lesz...
5: Igen, jól hallottátok? A megfejtés a tihanyi víz...
7: Mellettem pedig a mesevárosi csoda meseládik a vízhangja hallható éppen. Szóval, miután megfejtettük a következő állomásunk helyszínét, meg is beszéltük, hogy másnap az első mesevárosi gőzmozdonnyal nekivágunk az újabb kalandunknak. Falkó és Panna nagyon izgatott volt, annyira, hogy alig tudtak elaludni. Panka távcsövet csomagolt, Falkó nagyítót, hát, ha pont erre lesz szükségünk a nyomozáshoz.
5: Én az egyetlen, a megismételhetetlen, a hős csodameseládika, a pocakomban levő legszebb mesékkel ringattam őket álomba.
7: Ezzel nem tudok vitatkozni, így volt. Másnap reggel a madárkáink ébresztettek minket időben, nem úgy, mint a múltkor, amikor a világ távoli pontjára mentek a csodás leveleitekért. Kipattantunk az ágyból. Vakkancs első dolga persze az volt, hogy kiszaladjon a tornácsra, megnézni, hogy érkezett-e új levél. És mit gondoltok, érkezett?
5: Igen, a csukimukik nem hagytak minket cserben, ezen a héten sem.
7: De nem ám, szebbnél szebb leveleket küldtetek. Nézzük csak, kedves István bácsi, Fanni vagyok Debrecenből, 7 éves, a kedvenc helyem a nagymamám kertje. Van benne egy hatalmas cseresznyefa, amelynek az ágaira apa kötött egy hintát. Sokszor ott hallgatom a meséiteket. Kedvencem Süsü, mert mindig kedves. Puszi, Fanni. Jaj, Fanni, egy hinta a cseresznyefán. Az bizony csukisztikusan hangzik. Én is szívesen üldögélnék ott egy jó könyvvel.
5: És persze velem.
7: Veled is, persze. Természetesen. Na de térjünk vissza a rejtéhez. Korán útra keltünk. Balatonhoz vezető úton azon gondolkodtunk, vajon mi várhat ránk. Panka végig csak azt kérdezte, hogy vajon biztosan megtaláljuk-e ott a következő nyomot. Egyszer csak megláttuk a vonat ablakából a Balaton, és tudtuk, hogy hamarosan megérkezünk. A víz már messziről csillogott. Érdekes, hogy mindig más színű, hol kék, hol zöld, néha még szürkének is látszik. A lehúzott ablakon keresztül pedig éreztük a nyár illatát. A vonat lassan gurult be az állomásra, néztük, ahogyan az állomás főnök a zöld táblájával beenged minket a balatonfüredi állomásra. Egyesével szálltunk le a vonatról, Terka mamát Falkó segítette le.
5: Én meg ott vigyorogtam a hónajed alatt.
7: Miután leszálltunk a vonatról, ki kellett találnunk, hogy hogyan is jutunk el a vízhanghoz. Sokáig nem kellett gondolkoznunk, mert oldalra néztünk, és megláttunk egy feliratot, kerékpár kölcsönző. Egymásra néztünk, és gyors léptekkel oda is mentünk a kölcsönzőhöz. Fontos volt, hogy az én biciklimen legyen elől is és hátul is kosár. Ugye tudjátok, hogy miért?
5: Persze, Vakkancsot egy kicsit noszogatni kellett, de végül én utaztam az első kosárban természetesen.
7: Az én kerékpárom kék színű volt, Terkái sárga, Falkói zöld, Pankának pedig pont olyan, mint a következő mesében.
1: és most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
11: Szerbusztok, gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és ma én mesélek nektek. Mester Györgyi, a piros bicikli. A piros bicikli a falnak támaszkodva áldogált. Várta gazdáját, a kisiskolás Gergőt, hogy minél előbb útra kelhessenek, és a szokásos délutáni kerékpáros túrájokat megkezdjék. A bicikli unatkozott. Június eleje volt, ugyan nem tudta, de érezte, nem sokára véget ér a tanítás, kezdődik a nyári iskolai szünet. Ennek a gondolata örömmel töltötte el, hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodni a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagykapu, és betolott az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagykaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felesett tréfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék. Én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart. Ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte.

0: ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megéjenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltötte el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. Pedig nem szokott eldőlni, hiszen kisgazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
1: Mielőtt nagyobb túrára indultok, mindig ellenőrizzétek le a kerekeken a gumikat, és azt is, hogy rendesen működnek-e a fékek a kerékpárotokon. Mi is így tettünk. Panka elővette a gondosan elcsomagolt távcsövet, és kinézte az úti célt. Elől én haladtam a kék biciklimmel, utána Panka a pirossal, utána Palkó zölddel, és Terka zártan sort az ő sárga kétkerekűjével. Bevallom őszintén, mire felértünk a domb tetejére, én már el is fáradtam, de az unokáim gondoskodtak arról, hogy a lelkesedésünk ne adjon a láb. Így hát kisebb pihenés után újult erővel mentünk oda, arra a pontra, ahonnan a saját hangunkat hallhatjuk vissza. Azt már a vonatúton megbeszéltük, hogy mely szavakat fogjuk kiabálni, mint egy jelszót, hogy egy újabb nyomot kapjunk. Sorban kiabáltuk. Csukás, mese posta, mese vár, István bácsi, Terka néni, Palkókó, Pankaka, Vakkancsakkancsakkancs. Míg végre eljutottunk Mici néniig, ahogy elkiabáltuk magunkat és visszajött a hang, egyszer csak egy apró kulcs jelent meg előttünk.
2: Jaj, még most is libabőrös vagyok, olyan izgalmas volt.
1: Bizony az volt. Felkaptuk a kulcsot, láttuk, hogy nem egy hétköznapi darab. Egy régi ezüst kulcsot képzeljetek el, virág mintával a tetején. Palkó vette észre, hogy rá van gravírozva egy jel is, meg is jegyezte, hogy milyen jó, hogy elpakolta a nagyítót. Tényleg nagyon okos ötlet volt. A kulcson két torony volt látható. Most már csak az volt a kérdés, hogy merre induljunk, hogy megleljük.
2: Volt azért ott több kérdés is.
1: Jó, jó, ládikám, de szépen sorban haladunk. Jaj, majdnem el is felejtettem. Képzeljétek el, ahogy ott ácsorogtunk és tanakodtunk, ránéztem az én drága kiskutyámra, eszembe jutott, hogy Vakkancs éppen ma 5 éves.
2: Már 5 éves?
1: Bizony, 5 évet teszi még boldogabbá az életünket.
2: Hát még én milyen boldogságot hoztam az életetekbe az érkezésemmel, ugye?
1: Mindketten bearanyozzátok az életünket. Emlékeztek még, hogy hogyan került hozzánk Vakkancs?
2: István bácsi, hogyan is emlékezhetnének, amikor még nem is hallották teljes egészében Vakkancs történetét?
1: Hogy nem hallották még? Az én csukimukikáim.
2: Nem, mert őriztem, hogy a születésnapján hallhassák. Ez az én meglepetésem.
1: És szeretnétek hallani Vakkancs meséjét, csukimukikáim? No hát, akkor közkívánatra doppergést kérek szépen. Hallgassuk meg az én drága kiskutyám történetét. Utána pedig elmesélem, hogy hogyan bukkantunk rá a két toronyra, ahol újabb meglepetések vártak ránk.
3: A A mesepost nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a televeled olvassa?

0: a Csukás Meseposta. Tudod, jó kedv borítékolva.
1: Gévai Csilla, vakkancs meséje. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodálatos farm, ahol tacskókat tenyésztettek. Több kutyacsalád élt itt, köztük Virsliék is. A tacskó család apukáját Virsli Vilmosnak, az anyukáját pedig Virsliné Vilmának hívták. Egy gyönyörű tavaszi napon Vilma 7 csodálatos kis tacskókölyöknek adott életet. A farm gazdája, a kutyák büszke tenyésztője nagy izgalommal nézte a kicsinyek színét, lábuk formásságát, testük hengerességét. Amikor aztán meggyőződött róla, hogy mind a heten egészségesek és csodálatosak, rögtön gratulált a szülőknek. Tökéletes kutyakölykök, minden elismerésem! Majd elégedetten visszament a házához, és felhívta az összes ebb tenyésztő barátját, hogy eldicsekedhessen a szerencséjével. Gondolom, nagyon érdekel benneteket, hogy hogyan nevezték el a szüleik a kis tacskókat. Virsliék mind a 7 gyermeküknek V betűvel kezdődő nevet adtak. Így lett Vitéz, Vahúr, Vadász, Vilma, Viola, Virág és a legkisebb Vakkancs. Hogy miért kapta Vakkancs pont ezt a nevet? Mert amikor már az összes V-betűs név elfogyni látszott, ez a pindúr tacskó meglátta a ház felé közeledő postást, és örömében felvakkantott. Ezekre az újszülött kutyusokra a gazdájuk annyira büszke volt, hogy be is nevezte őket egy kölyök tacskó szépségversenyre. Ott meg aztán fenekestül felfordult minden. Na de minden csak sorjában. Mielőtt elmesélném nektek, mi történt a versenyen, mindenképpen szeretnék pár igen fontos dolgot elárulni Vakkancsról. Róla ugyanis hamar kiderült, hogy nem szereti illegetni és billegetni magát mindenféle zsűri előtt. Sokkal jobban vonzotta a munka. Főleg a postást várta mindig a kerítésnél, és közben arról álmodozott, hogy egyszer talán ő is postás kutya lehet majd. Ugyanis nagyon szerette hallgatni édesanyja meséit a bátor Bernáthegyi kutyákról, akik életeket mentenek havas hegyek veszélyes útjain, vagy azokról a mentő kutyusokról, akik strandokon figyelik a fürdőzőket, hogy kimenthessék őket, ha bajba kerülnek. Néhány hét múlva aztán elérkezett a szépségverseny napja. A testvérek közül 6 meg is volt győződve arról, hogy ő nyeri a versenyt. Vitéz állította, hogy ő lesz a legdélcegebb. Vahúr, hogy ő lesz a legizmosabb. Vadász, hogy ő lesz a legcsinosabb. Vilma, hogy ő lesz a legszebb. Virág, hogy ő lesz a legcsinosabb. A kis Vakkancs nem mondott semmit. Ő meg volt győződve arról, hogy semmi értelme elvinni őt erre a butaságra. Ő a szíve szerint a postást lesve otthon maradt volna. Csak hogy az igazat megvalva, az összes testvér közül épp Vakkancsnak volt a legpeckesebb járása, legkülönlegesebb fejtartása és legcsillogóbb szőre. Így nem is volt akkora meglepetés, amikor a verseny végén őt szólították, hogy vegye át gazdájával együtt a legszebb tacskókölyöknek járó első díjat. Mindenki tapsolt, csaholt, éjjenzett. Vakkancs pedig a gazdája öléből megilletődve nézte a sok lelkes embert meg kutyust, és arra gondolt, hogy talán ez a hírnév segítségére lesz majd abban, hogy minél gyorsabban munkába állhasson, segítő kutyaként az emberek világában. A díjátadó után több vevő is érdeklődni kezdett a győztes tacskó iránt, köztük egy elegáns úriember is, aki azon melegében egy igen magas összeget kínált érte. Azonban a gazda egyet sem akart eladni a 7 kölyök közül, mert tudta jól, hogy azt Vakkancs szülei sohasem bocsátanák meg neki. Sajnos nem mindenki ért a szép szóból, ugyanis egy óvatlan pillanatban ez az úriember egyszerűen kikapta Vakkancsot a testvérei közül az utazódobozból, bedobta az autójának hátsó ülésére, majd gázt adott, és elhajtott a verseny színhelyéről. Szegény Vakkancs. Most aztán tényleg nagy bajba került. Tudta, hogy itt hiába ugat, senki sem fog a segítségére sietni. De ha azt hinnétek, hogy biztosan elkezdett reszketni és nyűszíteni félelmében, hát bizony nagyot tévedtek. Pont fordítva, hihetetlen bátorságot érzett magában. Ugyanis eszébe jutottak azok az izgalmas és tanulságos történetek, amelyeket anyukája mesélt neki és testvéreinek lefekvés előtt mindenféle híres ebekről. Emlékezett arra, ahogy Pörgős, a híres rendőrkutya, amikor a rablók elrabolták, végig csendben maradt, és csak azt a pillanatot várta, amikor az elrablók nem figyeltek oda, és gyorsan meglógott. Így aztán Vakkancs végig azt leste, hogy ez az elegáns úr mikor figyel, és mikor nem. Amikor aztán az autó megállt, és résnyire kinyílt az ajtó, ügyesen kiugrott onnan. Szétnézett, egy pillanatra megbújt az autó alatt, majd berohant a benzinkút melletti napraforgósba. Végre ismét szabad volt. Átfutott az óriási napraforgó mezőn, és egy akácoson is. Aztán talált egy földutat, ami pedig, ha hiszitek, ha nem, éppen abba a városkába vezette, ahol István bácsi, a mesepostás élt. Éjszaka volt már, mire a kis Vakkancs megpillantotta a városka fényeit. Apró lábacskáinak minden erejét összeszedve eljutott egy nagy kapuig, ami mellett talált egy vízzel teli kutyatálat. Azt gondolta magában, hogy ha van itt kutyatál, akkor a kapu mögött biztosan olyan emberek lakhatnak, akik szeretik az állatokat. Így aztán a tál mellett össze is gömbölyödött, és álomra hajtotta a fejét. Hajnalban egy nagy dándog dugta ki a fejét a kapun. Ő volt ugyanis a városka faiskolájának az őrkutyája. Amikor meglátta a szundikáló kis tacskót, rögtön megesett a szíve szegénykén. Kaktusz, mivel így hívták ezt az óriás dándogot, nem csak remek őrkutya volt, hanem kitűnő helyzetfelismerő is. Pontosan tudta, hogy aki most ezen a kis elcsatangolt kutyuskán segíthet, az csak is István bácsi, a városka köztiszteletben álló postása lehet. Pár perc múlva meg is szólalt a postás bicikli csengője, mert szerencsére István bácsi gyakran hozott leveleket és csomagokat a faiskolának. Amikor Vakkancs meglátta a postást, nagyot dobbant a szíve. Tudta jól, hogy neki csak is ennél a postásnál van a helye, hiszen ő postás kutyának született. István bácsi közben lepattant a bicikliről, kezébe kapta a kölyköt, majd csodálkozva így szólt. Ó, nézd már, ezt a kis falatka kutyát meg Miszél hozta ide. Erre Vakkancs elkezdte mesélni István bácsinak, hogy milyen viszontagságokon keresztül jutott ide a városba. Ami körülbelül eképpen hangzott. Erre István bácsi jó nagyot kacagott. Ho-ho, na nézd a kis ugató művészt, hogy micsoda mesélőkéje van. Én kutyust még ennyit nem hallottam ugatni. Legyen hát a neve Vakkancs. Pedig akkor még fogalma sem volt, hogy Vakkancsot tényleg Vakkancsnak hívják. István bácsi aztán az egész várost körbe biciklizte, hogy megtalálja a kis tacskó gazdáját. De nem járt sikerrel. A postás titkon nagyon bízott benne, hogy senki sem fog egyszer csak jelentkezni Vakkancsért, mert nagyon megszerette ezt a lelkes és vidám négy lábút. Régóta szeretett volna már kutyát, de hogy pont ilyen postás munkára tökéletes kis tacskót vet elé a sors, azt sose hitte volna. A szíve mélyén pontosan érezte, hogy Vakkancs és ő teljesen egymáshoz illenek. Vakkancs a várakozás napjait István bácsiék házában töltötte. Bárki, aki meglátogatta a postás családot, teljesen oda volt ezért a kis kutyáért. Volt, aki csodálatos fénylő szőrét dicsérte, mások a pofikáját, és néhányan azt is kiszúrták, hogy ez a kis kutya felettébb értelmes. István bácsi felesége Terka néni lehozott a padlásról egy fonott kosarat. Abból csinált Vakkancsnak fekvőhelyet. Múltak a napok, a hetek. Vakkancsért továbbra sem jelentkezett senki. István bácsi pedig ugyanúgy minden reggel biciklivel útnak indult, hogy kikézbesítse a leveleket és a csomagokat. Az egyik nap reggelén nagyon zuhogott az eső. István bácsi esőkabátban és gumicsizmában indult munkába. Vakkancs közben alig bírt magával, csaholt és nyűszített az ajtó előtt. Terka néni azt hitte, hogy csak ki szeretne menni a kertbe, így kiengedte a kiskutyát. Csak hogy Vakkancs, mint egy kis akrobata, felugrott a kertkapura, lenyomta a kilincset, és István bácsi után szaladt, mert mindenképpen segíteni akart a kikézbesítésben. Képzeljétek, Vakkancs aznap segített először István bácsinak az újságok kihordásában. A szakadó eső ellenére igazán gyorsan végeztek az aznapi feladatokkal. Terka néni csodálkozott is, hogy ez a kis kutya honnan tudta, hogy mit hogyan kell csinálnia. Teltek a hetek és a hónapok, Vakkancsból pedig vérbeli postás kutya lett. Ha kellett, futott István bácsi biciklije mellett, és a szájában vitte az újságokat. Ha kellett, őrizte a csomagokat, de az is megesett, hogy ő osztotta ki a leveleket a postagalamboknak. Egyik este István bácsi úgy döntött, hogy még olvas egy kicsit alvás előtt. Ahogy leült a karosszékébe, Vakkancs már ott sündörgött a lába mellett. Egyszer csak István bácsi felkiáltott. Nézd csak, Vakkancs, milyen aranyos tacskó család! Kutya szépségverseny nyertesek. Na, ilyet, hogy mik vannak? Azzal Vakkancs felé fordította az újságot. Az pedig, ahogy meglátta a képet, ugrándozni kezdett, és azon nyomban elkezdte húzni István bácsit az ajtó felé. István bácsi behívta Terkát is a szobába, mert nem értette, mi lelte egyszeriben a kutyuskájukat. Ekkor Terka is rápillantott a fényképre, és felkiáltott. De hiszen ez csak is Vakkancs családja lehet. Nézd csak meg a fülüket! Mindnek egy szív alakú folt van a jobb fülén, ugyanúgy, mint Vakkancsnak. Ez nem lehet véletlen. István bácsi nem győzte dicsérni a feleségét. Az újságban a kép alatt megtalálták a farm címét is. Sőt, István bácsinak másnap reggel sikerült beszélnie is a farm tulajdonosával. Még aznap elutaztak a farmra, Vakkancsal együtt. Virsli Vilmos és Virsli Vilma már a kerítésnél várták az ő csodálatos, világot látott gyermeküket, aki csodák csodájára megkerült. Sokan nem tudják, de a tacskók igenis tudnak örömtáncot járni. Vakkancs és a családja egész délelőtt csak ugráltak, kergetőztek és örömtáncot jártak. Annyira örültek annak, hogy végre megint láthatják egymást. István bácsi pedig megkérdezte a farm tulajdonosától, hogy megtarthatja-e Vakkancsot. Ő erre annyit mondott, hogy ezt Vakkancs dönti el. Ha 10 percen belül Vakkancs visszafut a postáshoz, akkor bizony már ő a gazdája. Vakkancs pedig 2 percen belül István bácsiékhoz szaladt. Délután aztán az egész Virsli család felsorakozott. Apa, anya és a gyerekek. Így búcsúztatták Vakkancsot, akire nagyon büszkék voltak, hiszen neki olyan hivatása lett, amiről álmodott. Aztán mielőtt végleg elbúcsúztak volna, Vakkancs megígérte, hogy gyakran ír majd nekik képeslapot kutyakaparással. Hiszen annál nagyobb boldogságot, hogy postás érkezik a házhoz, úgy sem kívánhat senki.
2: Szóval ő a mi Vakkancsunk, aki azóta is minden hónapban küld egy képeslapot a családjának. És természetesen azóta is rendíthetetlenül hordja a ti leveleiteket az én kezembe. Most éppen Szilágyi Misa írását. Na nézzük csak. Szia István bácsi, én Misa vagyok, nagyon szeretem a Csukás mesepostát, minden héten hallgatom. Lerajzoltam csoda meseládikát, hogy örüljön. Puszi, Misa.
3: Jaj, ott vagyok, egyszerűen csukisztikus vagyok.
2: Köszönjük szépen, Misa. Tényleg igazán jól sikerült rajzlet. Ez is megy a gyűjteményünkbe. Marci is írt nekünk a mesepostába. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, Marci vagyok Szombathelyről. A kedvenc helyem a patakpart. köveket gyűjtök, és kis gátakat építek belőle. Kedvenc mesém, Pompom. Anyával minden este olvasunk belőle egy fejezetet. Szeretlek benneteket, Marci. Már akkor is mondtam a többieknek, hogy milyen jó ötletet adott Marci. Építhetnénk mi is gátakat az otthoni tó mellett. Tudjátok, a tó mentén szoktunk Mici néni házához is menni. Vakkancs meséje előtt ott tartottunk, hogy megkeressük a kulcson látható két tornyot. Elindultunk lefelé a dombon, és felültünk a két kerekünkre. Tekertünk, tekertünk, és közben jobbra-balra nézelődtünk, hogy meglássuk a tornyokat. Balra szőlőt láttunk, jobbra pedig levendula mezőt. Meg is álltunk egy pillanatra, hogy megcsodáljuk. Készítettünk egy közös fotót is, olyan lett, mint egy képeslap. Panka elővette a távcsövet, hogy megnézze, hol van az utolsó sor levendula, amikor egyszer csak felkiáltott.
3: A két torony megvan!
2: Majd Palkó kezébe nyomta a messzelátót, hogy ő is megnézhesse. Szélsebesen tekertünk a tornyok irányába, ahogy odaértünk, észrevettük, hogy egy bácsi ül az egyik padon. Olyan volt, mintha várna ránk. Mondtam is Terkának, hogy szerintem ő is részese a nyomozásnak. Vakkancs úgy szaladt előre, mintha ismerné a bácsit. De ami még ennél is meglepőbb volt, hogy a padon ülő apóka a nevén szólította a mi kiskutyánkat.
3: Nem csak őt, mire mindannyian odaértünk, mindenkit a saját nevén üdvözölt.
2: Való igaz, zavarunkban hirtelen nem is jutottunk szóhoz. Panka kérdezte meg elsőként, hogy honnan tudja a bácsi a nevünket. Erre csak egy nagyot kacagott, de nem árult el. Mire újra ránéztünk, már ott sem volt. Percekig azt gondoltuk, hogy csak káprázott a szemünk, de hát ennyien csak nem képzelhettük őt oda. Egyszer csak vakkant, szimatolni kezdett, felpattant a padra, és egy jó nagyot vakkantott. Mondtam is Terkának, hogy a mi kis kutyánk már nem csak postás kutya, hanem egy nyomkövető eb.
3: Én meg egy nyomozó csodameseládika vagyok.
2: Körbeálltuk vakkancsot, aki egy hajón állt. Na, nem szó szerint, hanem egy hajó volt belevésve a padba.
3: Mondtam is, hogy ez olyan, mint Mirmur egyik kalandjában. Meg is ígérted, hogy lejátszatom a csukimukiknak.
2: Az ígéret szép szó. Ha megtartják, úgy jó. Jöjjön a mese, utána pedig elárulom, hogy mi volt a kis hajó vitorláján.
0: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be nagy csörömböléssel az ajtón, egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abbahagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmúr elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmúrt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmúr pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a laborban, azt Mirmúr sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmúr mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmúr pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a labor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty! Beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a laborhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmúr az első ijegység után végre felállt a laborban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmúr. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a labor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmúr. A kis csacsi odaállt szorosan a laborhoz, Mirmúr belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmúr fogta a labort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet, ilyenkor még nem olyan jó.
3: Haci!
5: Tüsszögött nagyokat, a kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmúrt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
2: Nos, a mi hajunkról senki nem pottyant a vízbe, bár már azon sem lepődtem volna meg, hogyha a miénk is igazivá változik. A padba vésett hajócska vitorláján egy utcanév és egy szám volt.
3: Nyírfa utca 2!
2: Elővettük a térképünket, amely még Mici néni kertjében került hozzánk, és kimondtuk hangosan a címet. Egyszerre megjelent előttünk piros kis vonalakkal, nyilakkal az útvonal. Úgyhogy újra nyerekbe pattantunk, panka a pirosra, terka a sárgára, palkó a zöldre, vakkancs és csodameseládika pedig velem együtt a kékre, és tekertünk, ahogyan csak bírtunk. Ahogy bekanyarodtunk a Nyírfa utcába, megláttuk az egyik kapuban azt a bácsit, aki a két torony melletti padon csörgött. Már messziről integetett nekünk, amikor odaértünk, rögtön be is tessékelt minket a kezével, de továbbra sem szólt egy szót sem. Bementünk a házba, leültünk, amikor elővett egy képet nekünk. Három gyerkőc volt rajta, két kisfiú és egy kislány. Kukoricát ettek és mosolyogtak. A kezünkbe vettük, és nem hittünk a szemünknek. Középen az a kislány pont úgy nézett ki, mint Mici néni a kiskori fotóján. Ránéztünk a bácsira, aki az egyik kisfiúra mutatott mosolyogva, megfordította a képet, amire az volt írva, hogy 1950 nyara, a három testvér. Palkó is gyorsan összerakta a képet, hogy a bácsi valószínűleg Mici néni testvére. De akkor hol lehet és ki a harmadik testvér? És mi a teendőnk az ezüst kulcsa? Ekkor a bácsi csak annyit mondott, hogy hamarosan megtudjátok, a türelem rózsát terem.
3: Én pedig erre azt mondom, hogy hallgassunk meg egy mesét, mert majdnem kipukkadok.
6: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
7: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Zeg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről. Akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
2: Drága csukimukikáim! Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is, már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Kalandunk is folytatódik Mici néni testvérével. Hétfőtől újabb részekkel a Halmeség című sorozat vár rátok a Csukás Mese Rádióban. Ella és Rozi kalandjaiban lesz csónakázás, búvárkodás, éjjeli sátrazás és sok-sok vízparti élmény. Ha tehetitek, Menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek minél több mesét és verset. Én, István bácsi, a mesepostás itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
1: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
4: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
1: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Pam param pam param pam 1. Pam param pam param pam 2. Pam param pam param pam 3. Pam param pam param pam 4. Pam param pam param pam 5. Pam param pam param pam 6. Pam param pam param pam

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveg hegyen túl terül el a világ, mit a világ, az egész mindenség legédesebb városa, a tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, habár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. Király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. Királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre. És így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a 10 ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány, elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: avvonal, magatlan végét fűzi át a tűfokán. Úgy bizám!
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiúkora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a király csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását. De csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Királyfi el is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Ha, igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk, szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindulta a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozog a viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Adjon Isten, jó anyám! A tenger csodája tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha. De talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla.
0: Mondta neki az anyuka.
2: Még soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sokfelé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól. Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, s a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek!
2: Ő bizony. Tudod, hol találjuk?
1: Ó, hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig! Ott forduljatok jobbra! A kerek erdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt! Na, de nem ilyen egyszerű ám a dolog! A tündért kis kell csalogatnotok!
0: Figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal. Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, és elindultak a végtelen tenger felé. Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, és megpillantották a kerekerdőt. Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát.
2: odarakták a ládát az odó alá, majd előhúzták hangszereiket. A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát. Kérlek szépen, játszatok még, szólt édes hangján a tündérlány.
3: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába, válaszolta a királyfi.
2: A lány gyorsan lehajolt az ütőért, ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlány. A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
1: Látom, sikerrel jártatok! Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz!
2: Intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
3: Nézd csak! Meglátjuk a tündérlányt!
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek! Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg. Tanácsolta útra való

0: A királyfi teljesen megigézte a szépsége. Kedves tengercsodája, tündérlány, feleségül jössz hozzám?
1: Igen, de csak is egy feltétellel.
0: Mondd meg, mi az, megteszek bármit, fogadkozott a királyfi. 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány. A királyfi elgondolkozott. Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket. Nem jó ez itt sehogy se, gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet.
3: Hurrá, sétáljunk!
2: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
3: Menjünk, menjünk!
2: Örvendeznek a kicsik.
4: Fürödni is fogunk,
2: ígéri kacsamama.
3: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
2: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
5: Én sajnos nem tudok úszni,
2: mondja.
4: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
5: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
2: Kérdezi. Majd meglátod, nem lesz baj, beugrasz a vízbe, és már úszol is.
5: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
2: sírdugál a kicsike.
4: De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
5: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
2: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
3: Ugorhatunk?
4: Gyertek utánam, vezényel kacsamama.
2: Hó, rukk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
3: Gyere, ne félj!
2: Hívják a testvérei.
3: Látod, mi sem süllyedünk el.
5: De én nem tudok úszni,
2: hüppögi a kicsike.
3: Tudsz te is, csak gyere!
5: Nem merek,
2: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki. Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet.
4: De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
2: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
5: Ajjaj, ez biztos a róka!
2: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
3: Háp, háp, várjatok!
2: Kiáltja.
3: Jövök már, én is tudok úszni!
2: És boldogan iparkodik a mamája után.

Csukásmese Rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr, és mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe, ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon. Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hullócsillag az égen. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a Kentek bírója?
3: Én volnék az, kérem alásan, állt elő a megszeppent bíró.
2: Micsoda gondatlanok, Kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte Kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya.
3: Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja.
2: Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, mi baja.
3: Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi,
2: nyögte ki a bíró.
3: Ugyan, édesapám, emiatt Kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz?
2: Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király.
4: Hol a bíró?
2: Kérdezte kemény hangon.
3: Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam?
2: Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya.
3: A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét.
2: A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király.
3: Te leány! Van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat,
2: feleli a leány.
3: Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat.
2: Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta.
3: Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót.
2: Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát.
3: Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak?
2: Felelte a leány. Gondolta magában a király.
3: Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább beszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok! Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok! Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim! Simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba! Segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a véznanyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim, ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
0: Csukás Mese Rádió.

0: 爸。
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na, ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átleszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomata táskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul. Akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe. Mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk. Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol, és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Omočko, Máguš. Egy téli napon különleges dologra ébredtek a cicaháti dombság lakói. A szép fehér hó fölött szivárvány ragyogott. Össze is szaladtak a kandúrok és cicalányok, és azon tanakodtak, mi történik. Egy idős cicahölgy egyszer csak nagyot sóhajtott, és titokzatosan annyit mondott.
1: Érkezik a macska Mágus.
0: A sok fiatal erre eltátotta a száját, mert még sohasem hallottak a macska Mágusról, és kérlelni kezdték a nénit, hogy meséljen nekik.
1: A macska Mágus már vénségesen vén. Vénebb, mint én, vagy a cicaháti dombság.
0: De ezt meg nem mondani róla.
1: Még mindig olyan kackiásan pöndörödik a fél fehér bajsza, mint leánykoromban. Meg anyám leánykorában, meg a nagyanyám leánykorában. Hosszú-hosszú évek óta járja a világot. Varázsol, csodát tesz, és ahova megy, szivárvány kíséri az útját. Majd meglátjátok, micsoda vendégünk lesz.
0: A cicahátiak felbojdultak a nagy hír hallatán. A fiatalok rögvest szervezkedni kezdtek, hogy illően fogadják majd a fontos vendéget. Az öregek meg régi történeteket meséltek a mágusról.
2: Emlékszel, amikor eltüntette a napot, és a holdat varázsolta a helyére?
1: És amikor víz helyett tej folyt a kútból, egy hónapra valót eltettünk belőle a kamrába.
2: És amikor szárnyakat növesztett mindannyiunknak, egy hétig repkedtünk az egész domb felett.
0: Közben a szivárvány egyre erősebben ragyogott odakint az égen, és már mindenki tudta, hogy a macska Mágus közeledik. A domb legmagasabb pontján a fából faragott hatalmas macska szobor mellett terítettek a gondos cicakezek lakomára. Kihordtak minden asztalt és széket a friss hóba, és nagy tüzet raktak az ebédhez. Roskadoztak az asztalok a finom cukros tejtől, puha vajacskától, a krémes tejfölöktől és egyéb nyalánkságoktól. Épp időben került az utolsó csupor is az asztalra, mert a domb alján feltűnt egy lila köpeny. Az összegyűlt tömegben nagy sutyorgás kezdődött, ami csak akkor ült el, amikor végre feltűnt teljes valójában a mágus. Lila köpenye lobogott, zöld szeme tüzes szikrákat hányt, és fél bajúszát pödörgette.
2: Látom, vártatok, mondta bársonyos hangon. Szerencsére nagyon megéheztem a hosszú úton.
0: Azzal egy szempillantás alatt kilefetyelte az összes tejecskét, lenyalogatta az összes vajacskát, és elszürcsölgette az összes tejfölt. A cicahátiak megszeppenve lesték a mágust, aki nagyon megköszönte a lakomát, majd ajándékul virágszirmokká változtatta a havat.
2: Jót ett helyébe jót várj, mondta a mágus. Most lakjatok jól ti is.
0: Suhintott egyet a farkincájával, és a csuprok telelettek a legfinomabb tejszínnel, amit a domblakói valaha is ízleltek. A nagy falatozásban az egyik kismacska morcosan méregette a mágust. Egy csuporhoz sem nyúlt, a virágszirom havat is csak fitymálva méregette, majd elkiáltotta magát. Csaló! Hirtelen nagy csönd támadt, a kismacska meg folytatta.
1: Nem veszitek észre, hogy becsapott titeket? Ez csak hó! És azt teszitek, amit ti magatok hoztatok.
0: A macska mágus hirtelen a kismacska mellett termett, zöld szeme lángokat vetett,
1: és hátát görbítve mordult rá. Hogy merészeled?
2: De az rá sem hederített, és a többiek mérges pillantása sem zavarta, csak ismételgette.
1: Csaló, csaló, csaló!
0: Na majd adok én neked, mondta a mágus, és egy legyintéssel egérré változtatta a kismacskát.
2: A dühös cicahátiaknak sem kellett több, mind a menekülő egérke után vetette magát, és jól megkergették.
0: A nagy kergetőzés közepén elkiáltotta magát a mágus.
3: Elég!
0: És visszaváltoztatta az egeret egy nagyon fáradt és ijedt kis macskává, majd bárzsonyos hangján így szólt hozzá.
3: A csoda és a varázslat csak akkor működik, ha hiszel benne. Megtanultad a leckét?
1: A kis macska bólintott és annyit mondott. Meg egy életre.
0: A kergetőzésben elfáradt és megéhezett cicák boldogan vetették bele magukat ismét a lakomába, és mire végeztek, akkor vették észre, hogy a mágus, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A cicahátiak azóta is emlegetik a nagy macska mágust, ha esik a hó, vagy tejszínt lefetyelnek. De ha egeret látnak, nem mulasztják el jól megkergetni.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám, azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jókedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy

Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, és ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, és azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment. Óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. S egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. És amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Egy-két jobb bal, egy-két

0: A kuk homlokot közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora.
1: Most kettő.
0: S leszel az orszár.

0: A megtekeredett kígyó. Történt egyszer, nem is olyan rég, egy verőfényes reggelen a zebra csikó maga köré gyűjtötte a barátait, a kis orrszarvút, a zsiráfot, a majomikreket és a kis elefántot. Azt mondta nekik. Nézzétek, milyen szép idő van! Tegnap nagyon sokat esett az eső, most biztos találunk majd a bozótban sok-sok finom gyümölcsöt. Menjünk és szedjünk, amennyit bírunk, lepjük meg a családot. A jó barátok megörültek az ötletnek, mert már nagyon unták, hogy folyton a tűző napon rohangálnak, a patakparton fürdenek és az árnyékban pihennek. Szerettek volna csinálni valami jót. Szedték is a tappancsaikat, patáikat, lábaikat, kinek milyen volt. És a zebra csikó vezetésével elindultak a nagy bozótos felé. Egyedül a kis elefánt aggódott. Nekem mindig azt mondták, hogy oda nem szabad menni, mert ott lakik a mérges kígyó. A többiek persze csitították, hogy nem kell félnie, nincs ott semmilyen mérges kígyó, csak rengeteg finom és szaftos gyümölcs. Így a kis elefánt is megnyugodott, és vidáman csörtetett tovább a barátaival. Amikor odaértek, látták, hogy a zebra csikónak igaza volt. Minden bokor csak úgy roskadozott a piros és sárga gyümölcsöktől, de annyi volt, hogy a fele le is potyogott a földre. Ma jól lakunk! Kiáltották. A zsiráf és a majmocskák a fenti ágakról szedegettek, a kis elefánt ügyesen kapkodta fel a földről a gyümölcsöket, az orrszarvú pedig meglökdöste a bokrokat a szarvával, hogy a lepotyogó gyümölcsöket a zebra is elérje. Olyan jól érezték magukat, és olyan finomakat ettek, hogy nem is vették észre, milyen gyorsan elszaladt a nap. Amikor kicsit hűvösebb lett, azt mondta a zebra csikó. Ettünk, mulattunk, menjünk haza. A csapat gyorsan elkezdte összeszedni a maradék gyümölcsöket, hogy haza is jusson belőle, amikor a kis elefánt egyszer csak nagyot kiáltott.
1: Segítség! Kígyó!
0: Erre a többiek is gyorsan odaszaladtak, és mit látnak? Az egyik bokor kellős közepén ott tanyázott egy hatalmas kígyó, aki halkan sziszegve ingatta a fejét.
2: De félelmetes!
0: Ijedeztek.
2: De vajon mit sziszeghet?
0: Az egyik kismajom összeszedte a bátorságát, amikor látta, hogy a kígyó nem mozdul, és közel hajolt hozzá.
3: Mit sziszegsz?
0: Kérdezte tőle. A kígyó lassan felemelte a fejét, és azt mondta.
3: Segítsetek!
0: A barátok nagyon meglepődtek, hogy a nagy kígyó segítséget kér tőlük, és megkérdezték.
3: Mi történt veled, kígyó? Hogy jutottál bajba? Megláttam a szép gyümölcsöket, és nem tudtam nekik ellenállni.
0: Válaszolt halkan a kígyó.
3: De te nem mérges kígyó vagy?
0: Kérdezte a kis elefánt, akit nagyon érdekelt a kígyó, hiszen szakasztott úgy nézett ki, mint a saját ormánya, csak nem szürke, hanem zöld.
3: De hogy vagyok?
0: Mondta a kígyó.
3: Csak sokan nem szeretnek, és ilyeneket terjesztenek rólam. Szóval megláttam a gyümölcsöket, és csak csúsztam és ettem, és mire végeztem, észrevettem, hogy csomót kötöttem magamra.
0: A barátok nekiálltak tanakodni, hogyan segíthetnének a kígyón, aki ott búslakodott a bokor közepén egy ágra csavarodva. A két kismajom hirtelen felugrott.
4: Majd mi?
0: Azzal gyorsan be is másztak a bokorba. Ügyes kezeikkel óvatosan kicsomózták a kígyót, aki szép lassan ki tudott mászni a bokorból, és csillogó zöld szalagként csusszant a földre.
3: Nagyon köszönöm nektek,
0: hálálkodott.
3: De annyira elfáradtam,
0: folytatta a kígyó,
3: hogy alig bírok mozdulni. lassan besötétedik, és nem fogok elérni az odúmig, és a szüleim nagyon le fognak szidni. Nem tudtok segíteni.
0: A kisállatok megint tanakodni kezdtek, mit évők legyenek, mert nekik is sietni kellett volna haza. Majd azt mondta a zsiráf. Segítsünk neki! Azzal lehajolt, hogy a kígyó finoman rá tudjon tekeredni a nyakára. És most mondd, hogy merre! A barátok hazasiettek a kígyóval, aki nem győzött hálálkodni nekik, és megígértette velük, hogy hamarosan meglátogatják. Az állatok igen mondtak, majd szedték a lábukat ők is, hogy időben hazaérjenek. Útközben felpakoltak még egy csomó gyümölcsöt és finomságot, mert gondoltak a szüleikre is, és siettek, hogy még vacsora előtt hazaérjenek. Otthon aztán volt nagy öröm és meglepetés, amikor a zebracsikó elmesélte a szüleinek, hogy mi történt. Nagyon büszkék voltak rá, hogy ilyen sok gyümölcsöt hozott. A kis elefántot is megdicsérték a szülei, hogy legyőzte a félelmét. A zsiráfot pedig azért, hogy ilyen jó szívű volt, és segített a kígyónak hazamenni. A kis majmoknak is nagyon örült a majompapa és a majommama, hogy milyen ügyesen ki tudták csomózni a bajba jutott kígyót, úgyhogy nagy volt a boldogság a szavannán. Mindenki elégedetten, jól lakottan és fáradtan hajtotta álomra a fejét, és elalvás előtt azon gondolkodtak, hogy legközelebb vajon milyen kaland várja majd őket.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Én Zokni vagyok.
2: Én pedig Inkó.
1: Igen, a bravúros Zokni páros.
2: Na de, ki van még itt velünk a stúdióban? Na, kicsoda!
1: Ó, nagy meglepetés vendég.
2: Mondjuk egyszerre, jó?
1: Okay.
2: Egy, kettő, három. Ruhamanó fonalszál.
3: Sziasztok! Hello!
2: Szia!
3: Olvassunk egy mesét?
1: Na.
2: Hát már kezdjük is.
3: Jó. Gergely Péh Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
1: Elveszett a párom,
3: gondolta elkeseredetten. Meglátta a szomszédos ruhás kosarat, a barna ruhákét.
1: Hát, ha csak megfakult a mosásban, és drapnak nézték,
3: jutott eszébe. Reménykedve átugrott a barna ruhák kosarába. Feltúrta a tetejétől az aljáig, de a párjának nem látta hírét, Ambárt sem. Észrevette a fehér ruhák kosarát.
1: Talán közéjük keveredett. Jaj, ha kifehérítették, hogyan ismerem meg?
3: Átmászott oda is. Kérdezgette a fehér zoknikat.
1: Nem voltál te korábban sárga?
3: Hiába próbálkozott, nem lelte meg a párját. Mit keres a sárga zokni a fehérek között? Kérdezte anyu, amikor rábukkant. Mivel nem volt párja, félretette a páratlan zoknik kosarába. Búsult, szomorkodott a páratlan sárga zokni a többi félretett zokni között. Egyszer csak oda keveredett mellé egy kicsit foltos zöld zokni.
2: Jaj, de jó, hogy megtaláltalak!
3: Örvendezett. A sárga zokni elcsodálkozott.
1: Megtaláltál? Miért? Kerestél?
2: Hát persze, te vagy a párom.
3: A sárga zokni hitetlenkedve nézte.
1: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
2: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
1: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
3: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
2: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük. Akkor olyan leszel, mint én.
3: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos zöld zokni lett. Így újra illettek egymáshoz.
2: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége.
1: Igen.
2: Annyira szurkoltam
1: én
2: neki.
1: Is nagyon.
3: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
2: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
3: Nem.
2: Jó, na.
1: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
2: Ó. Oh. Uh-huh. Hát én nem. Én egyáltalán.
1: Na persze, Inkoz.
2: Szagolj meg, gyere!
1: Ugye? Tényleg?
3: Inkább olvassunk egy következőt.
2: Jó, okay. Olvassunk. Na,
1: jó.
2: Akkor lapozzunk.
1: Sziasztok!
2: Hello!
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem? Azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt. Olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet. Zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség. Az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam nekik kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott, a bohóc felkapta a majmocskát, és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallotta Rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között, fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette, nézett körül, hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete koncsos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rombilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki! Ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rombilli. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rombillék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arra felé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tenger partjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtartantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorra lütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni. Ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok, oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme, itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket, és kész. Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkrement a cirkusz. Jaj, de jó, visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlán. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
0: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek, amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik, no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az

0: De meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt, hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőltek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elámélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puska lövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a királyúrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár. Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak 1 fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb király kisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb király kisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a 2 azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi király kisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan 1-1 aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, és én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, és elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött. Bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam! Azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a királyúrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk ligban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mitévők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, és míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, és kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, és a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához. De szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak csé vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kényérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak? Feszítette ki kevélyen a mellét vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, vendel? Ütött a vállára a minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
3: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom,
2: keszegelt a király elé.
3: Mindent tudom már.
2: Hadd halljam, vendel, mi az a minden, faggatta a király.
3: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
2: Na, azt jó megtanultad, hékás, ismertél a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
3: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
2: Na, megállj, vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
3: Te vagy az, vendel,
2: felejtkezett rá a király.
3: Testestül, lelkestül.
2: Hát, hány hét a világ?
3: Mával is kevesebb.
2: Hát az ég mennyire van a földtől?
3: Amennyire a föld az égtől.
2: Emberül megfeleltél, vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
3: Uram, királyom,
2: se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
3: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cse vendel most már ne maradjon többet el mellőle.
2: Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
3: Jaj, fiam, de megéheztem.
2: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
3: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
2: úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó. Megsütöm én, uram király. Miben te, hepre csóré? Hol a hozzávaló edény? A hola, mutatott rá Vendel vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlós komám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Vendel, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Vendelt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Vendel. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Vendel, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csvritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házi kójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket? Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk. A napocska aranyújjával rámutatott egy helyre. Épp ott hever egy. Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el, figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot. Mi vagy? Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntözőkannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőled ibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött. Mindjárt kint is van, mondta Páfrány. És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott. Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat. Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta, most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot. Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki. Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőled ibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant. Lusta fickó, mondta Moha.
2: Hétalvó.
1: Ásított Páfrány is abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt, ébredj fel, de ő is ásított és elaludt. Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte aranykezét. Majd erős naphangján elénekelte. Kelj ki, magocska, trallala, lesz belőled ibolya. Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta aranykezét. No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek. És ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt. Elgek, hiszen te nem is ibolya vagy.
2: Dehogy vagyok, mondta a virág.
1: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam. És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle. A szakramentumát! Káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul. Ezt aztán jól megcsináltam. És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott. De hiszen ez nem ibolya! A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte. No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve. De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve. Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak. Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott. De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Dancs Anna Mari vagyok, szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pinty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat! Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hí, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süketjúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide nézz. Látod ezt a marék lisztet?
2: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
1: No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kiskukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba.
2: Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod, de kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester berázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az Ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Híj, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.
3: Csukás mesedárnyék.
4: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

obogój. Történt egyszer, hogy egy éjjel a bogoly eltévedt az erdőben, és miközben ide-oda repkedett, egy falu széli pajta mellett találta magát. Gondolta, meghúzza magát bent, s majd hajnalban továbbá. Ahogy üldögélt az egyik gerendán, észre se vette, és elaludt. Reggel aztán jött a szolgáló a szalmáért, és mikor meglátta az óriási madarat, sikoltozva elrohant egyenest a gazdájához. Hát téged mi lát, fiam? Kérdezte a gazda. Ó, jaj, méltóságos uram, egy fenevad van a csűrben. Fent ül a tartó gerendán, onnan merezgeti a szemét. Na persze, kételkedett a gazda. Mégis miféle jószág lehet az? Lehet csak egy verebet láttál, te még a saját árnyékodtól is megijedsz. Nevetett egy új ízűt a gazda. Na jól van, megnézem. Azzal maga biztosan elindult a csűr felé, mögötte a szolgával. Ám amikor belépett a pajtába, és meglátta az ijesztő jószágot, a gazda is fejvesztve menekült onnan. Futott át a szomszéd gazdához, hogy segítségét kérje. El sem tudod képzelni, mit láttam, kapkodott levegő után a gazda. Egy akkora szörnyetek fészkelte be magát a pajtámba, hogy ketten is kevesek vagyunk ellene. Akkor elhatározták, hogy összehívják a falu népét, és együtt mennek a fenevad ellen. Nem telt el 5 perc, és már ott gyülekezett az egész szomszédság a főtéren. Az emberek kezében lapát, vasvilla, kapa, felkapták az első szerszámot, ami a kezükbe akadt, ott aztán csatasorba álltak, és a polgármester vezényletével elindultak rendben a csűr felé. Mikor odaértek, körülvették az épületet, majd vártak, hogy melyikük lesz olyan bátor, hogy elsőnek merészkedjen be. Elő is lépett egy délceg ifjú, bottal a kezében. Majd én megmutatom nektek! Belépett az ajtón. Egy kiáltás hangzott bentről, és egy szempillantás múlva már rohant is ki a legény a csűrből, a többiek legnagyobb ámulatára. Tanakodott most az embersereg, mégis hogyan űzhetnék ki onnan azt a szörnyeteget? Már éppen kezdték feladni, mikor megjelent egy nagy darab vitéz. Mi ez a gyülekezet itt? Tán csak nem engem vártatok, viccelődött a pökhendi vitéz. Egy óriási veszedelem van bent. Nézd csak be az ajtón, s majd te is elhiszed, mondta az egyik gazda. Én ugyan nem félek semmitől, húzta ki magát a vitéz. Ide nekem egy vasvillát. Hadd nézzem meg, milyen fenevad bujkál bent. Azzal kitárta az ajtót. Mikor meglátta az óriási szemeket a magasban, bizony elszállt a bátorsága, de már nem visszakozhatott. Nagyot nyelt, s létráért kiáltott. Neki támasztották a gerendának a létrát, a vitéz pedig olyan lassan vette a lépcsőfokokat, amilyen lassan csak tudta.

tettében akkorát sikkotott, hogy a fiú mentelle esett a létráról. Most már bizony, senki sem akadt, aki szembe ment volna a vaddal. Összejült hát a falu apraján adja, hogy eldöntsék a kérdést. Végül úgy döntöttek, rágyújtják az állatra a csűrt. Csak így menekülhet meg a falu a szörnyetektől. Kifizették a gazdának az épület árát, majd égő fáklyákat dobtak be, és nézték, ahogy leég a pajta épülete. Éppen csak azt nem vette észre senki, hogy a bagoly közben kirepült a tetőn át.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Hatalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!